Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt két ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt két képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A buzogánytorony, a budai vár, azaz a királyi palota déli végének jellegzetes építménye. Henger alakú falának tetején, a buzogány fejrészében lőrésekkel ellátott, fedett teraszt képeztek ki, ahonnan a város déli részének szépségeiben gyönyörködhetünk. A torony teste középkori eredetű, a felső rész azonban teljes egészében a 20. század közepén készült. A teraszról jól látható a középkori palota déli erődítés rendszere, a nagy rondella és annak kaputornya, mely a török időkben lihegő kapu néven volt ismert.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik, gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdélyi Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdélyi Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti város rész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja, benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt, folytatódik a napos idő záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Gdanskban zárult a magyar miniszterelnök lengyelországi útja. Magyar Péter találkozott Lech Wałęsa volt lengyel államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd Donald Tusk lengyel miniszterelnök társaságában sétált végig Gdansk belvárosában, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő köszönetet mondott a Lengyelországban élő magyaroknak a támogatásért, és úgy fogalmazott: megható, hogy mennyi figyelmet kaptak a majd 1 millió külföldön élő magyar állampolgártól. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézséget okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termelőkre. Mérföldkőnek nevezte a felvidéki magyarság jogvédelmében a Szlovák Alkotmánybíróság egyik ítéletét a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán elmondta, hogy a döntés szerint Bosics Miklós magyar állampolgár és társai megtarthatják a Szlovákiában örökölt családi erdejüket. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, a valódi áttörés még várat magára. Az Európai Parlament ma fogadta el azt a határozatot, melyben felhívja a szlovák kormányt, hogy szüntesse be a Benes dekrétumokon alapuló, az ott élő kisebbségeket, köztük a magyarokat sújtó földelkobzásokat. Benyújtotta első alaptörvény módosító javaslatát a Tisza párt. A kormánypárt 2 ciklusban maximalizálná a miniszterelnök mandátumát. Az előterjesztésben az áll, nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnök volt. A módosítás 1990. május 2-át jelöli meg kezdőidőszaknak, azaz visszamenőleges, így Orbán Viktorra is vonatkozik. A Tisza párt 2 képviselőjének előterjesztése emellett a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetésére és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyonára is javaslatot tesz. Az országgyűlés a tervek szerint jövő héten ül össze. Folytatódik a napos, fátyol felhős idő. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is több felé megerősödik a szél. Hajnalban 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Miután az összekötő vasúti híd építését előíró törvénycikket 1872-ben az országgyűlés elfogadta, az építéssel kapcsolatos teendők gyorsan haladtak. A híd tervezőjének neve kétséges, nagy valószínűség szerint a korszak több vasúti hídját tervező Feketeházi János lehetett az, de a feladat nagysága miatt elképzelhető, hogy a MÁV több mérnöke, köztük Roklik Gyula is részt vehetett a feladatban. A híd kivitelezési munkáira nemzetközi pályázatot írtak ki, amit egy francia vállalat nyert meg. Az építkezés 1873-ban kezdődött. Ekkor süllyesztették le az első keszont a pesti oldali mederpillér építéséhez. A kész építményt a főváros harmadik hídjaként 1877. október 23-án adták át a forgalomnak, de a korrózió miatt már 20 évvel később szükségessé vált a teljes szerkezet cseréje.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Most nagyon sok szeretettel köszöntöm Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ezért csókolom, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy foglalkoznak a cirkusszal.
1: Mindenképpen én ki nem hagynám, hiszen ha azt látom, hogy új előadás van, akkor mindenképpen arról szeretek beszámolni a hallgatóknak, de mielőtt rátérnénk a Mirász című előadásra, egy picit tekintsünk vissza arra, hogy mi minden történt ebben az évben. Ugye a január kezdődött a 16. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivállal, majd aztán jött a Ringlispiel című előadás, és aztán ugye április 18-án volt a cirkuszvilágnap is. Milyen visszatekinteni az elmúlt pár hónapra, amiben oly sok minden történt?
2: Dübörgő sikerekről tudok beszámolni a cirkusz irányából. Már rögtön az év elején a fesztiválunk kapcsán a világ Budapestre figyelt. Ide érkeztek a legjobb műsorszámok, a világ legjobb artistái, és itt méretkeztek meg. Egy héten keresztül 5 különböző show, 5 különböző előadás keretében. Több mint 200 artista és több mint 150 cirkusz igazgató látogatott Budapestre. Hát nehéz időszak volt, a kollégák nem sokat aludtak. Aztán a fesztivál után rögtön itt marasztaltuk a győzteseket, a győztesek gálája 2 hónapig futott a cirkuszba. Ilyenkor azért szerződünk ezekkel a győztesekkel, hogy akik a fesztiválon nem kapnak jegyet, vagy nem tudják megnézni ezeket a világszámokat, ő nekik is legyen alkalmuk, hogy egy előadás keretében ezekkel megismerkedhetnek. És aztán jött a húsvéti időszak, amikor a Ringlispiel című előadásunkkal tavasz köszöntően felszálltunk a körhintára, és sok-sok olyan fiatalnak adtunk lehetőséget, akik az ország különböző sarkában, az ország különböző városaiban a cirkuszművészetnek hódolnak, és valamilyen cirkuszhoz közeli műsorszámot mutatnak be. Na, őket vendégként meghívtuk egy produkcióba. Ez volt a Ringlispiel, és aztán eljutunk most már a Miráshoz, ami egész nyáron látható lesz a Fővárosi Nagycirkuszban.
1: Szerintem már megszokhatta a közönség, hogy fantasztikus világszámokat láthat. Na, de a Mirás az miről szól? Elvarázsol minket, és a mesék birodalmába repít el?
2: Valóban a mondák, a mesék világát kezdtük el elemezni, és azzal az alkotó tímmel, akivel már évek óta együtt dolgozunk, dramaturggal, táncművésszel, zenei vezetővel, azt elemeztük, hogy ha megnézzük az egyes országoknak a mesevilágát, a mondavilágát, akkor nagy hasonlóságokat találunk. És akkor, amikor egy közép-ázsiai országból, Tatárföldről, Kazanyból hívtunk meg egy csúcsprodukciót, akkor láttuk a hasonlóságát, láttuk az egybeesését, hogy egyes mesei hősök, a gonosz, a jó, a vidám, a törpe, a tündér és a boszorkány, az nagyon hasonló az ő mesevilágukban, mint a miénk.
1: És ez a zenében is megjelenik a hasonlóság, vagy azért itt felfedezhetünk majd azért olyan műveket és olyan dallamokat, amely a saját országra vagy népre jellemző?
2: Megszokhatták a Fővárosi Nagycirkusz látogatói, hogy élő zenével fogadjuk őket. Egy 10 fős fantasztikus zenekar játsza az előadások alatt a zenét, és valóban közép-ázsiai népzenei alapokra épülő zenék kísérik a Mirász című produkciót, de mivel ez egy magyarra adaptált, a Fővárosi Nagycirkuszra adaptált produkció, felhangzanak majd magyar motívumok is.
1: Ön mikor látta először ezt az előadást, amelyet aztán ugye ide adaptáltak a Fővárosi Nagycirkuszba, és mennyi idő volt a szervezés, hogy ez egyáltalán létrejöjjön?
2: Általában egy évre előre dolgozunk. Nekem már látni kell, hogy jövő nyáron majd ismét cirkusz lesz a Fővárosi Nagycirkuszban. Egy évvel ezelőtt tekintettem meg ezt a produkciót, és kötöttem le, hogy ennek az alapján fogjuk majd aztán Budapesten bemutatni a Mirást. De az előkészületek során azért nagy meglepetések is vártak, hagyosszam meg a hallgatókkal. Például elém raktak egy 1,5 millió dolláros jelmezekről szóló listát, hogy írjam alá, hogy majd szeptemberben, amikor visszamegy, akkor maradéktalanul és ugyanilyen állapotba fog visszamenni. Kétszer is megnyaltam a toll végét, mire alá mertem írni, de aztán, amikor megtekintettem, átnéztem a leltárt, akkor valóban láttam, hogy hát gigantikus jelmezekről van szó. Több száz flitterekkel kivert öltözetről, maszkokról, fejdíszekről, hihetetlen kézi munkával előállított fantasztikus látványvilágot fog ez mutatni majd, és hát ezért is mertem elhívni, ezért is mertem belevágni ebbe a történetbe, hiszen a nyár az egy hosszú időszak, és 5 hónapon keresztül kell nekünk a magyar nézőket elvadásolni. varázsolni. És minden második évben, amikor vízi cirkusz van, akkor egy picit könnyebb, hiszen a víznek a látványvilága az vonza a nézőket, és a minden páratlan évben pedig hát valami nagy dologgal kell előrukkolni, ilyen most ez a mirázs.
1: Így van. Most itt nekünk melyik mese lesz az, amelyik segít, és amelynek az íve alapján és által láthatunk fantasztikus produkciókat, és akkor itt a produkciók is kapjanak helyet. Zsonglőrök lesznek, én azt gondolom, lesznek akrobatikus dolgok, és állatok is.
2: Álljunk meg a zsonglőröknél, mert nagyon kiemelném egy magyar fiú, Hanusz István van egy háromfős csapatban, de nem akármilyen háromfős csapatról van szó. Egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú a manésban. És ez már mutatja a mi gondolkodásmódunkat és az üzenetünket az egész cirkusz világról. Nálunk nincs háború, nálunk mindegy, hogy milyen bőrszíne, milyen vallása, milyen országból érkezése van egy artistának, egymás vállára állva, egymás vállát tartva, egymást segítve, egymást elfogadva dolgoznak, ahogy most itt mutatja egy ukrán, egy orosz és egy magyar fiú, és mellette nem csak, hogy egymás segítve, de hát világszámot mutatnak. Uh-huh. Ha már mondákról beszélünk, akkor a fehér ló fiát kiemelném, mert az meg a mi mondánk, és van egy gyönyörű szép jelenetünk, ahol egy fehér ló érkezik, egy fehér paripa, egy szürke paripa érkezik, de mielőtt megérkezik, egy lebegő báblóval fogadja a tánckar, és ennek a báblónak és az igazi paripának a találkozása a manésban már a próbák során hihetetlen pillanatokat, hihetetlen katartikus képeket adott. Föl is vettük ezt, és fönt van az interneten, érdemes a cirkuszrajongóknak rákeresni és megnézni azt a pillanatot, amikor egy paripa meglátja a hasonmását báb formájában és találkozik a manésban.
1: Fővárosi nagycirkusz.hu oldalon meg tudják nézni pontosan, és el tudnak mélyedni ebben, és akkor itt viszont a helyüket is le tudják foglalni.
2: Ha már állatokról beszéltünk, akkor érdemes megemlítenem a bohócunkat, aki kutyákkal érkezett hozzánk. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak olyan állatszámok jelennek meg a Fővárosi Nagycirkusz manézsában, ahol az ember-állat harmóniája, az ember-állat együttélésnek a hirdetése, békés együttélésnek a hirdetése kiemelt szerepet kap. Ilyen műsorszám ez a kutyaszám, és 10 lóval érkezik egy dzsigit szám, ahol pedig az erő, a lónak az ereje söpör végig a manézsom.
1: Ez látható tehát most a Fővárosi Nagycirkuszban a Mirász című produkció. Meddig látható ez az előadás?
2: Ha most én megmondom, hogy egészen szeptember végéig látható, akkor azt mondják a nézők, hogy ó, ráérünk még elmenni. Szóval szerintem titkoljuk el a nézőket.
1: Jó, rendben.
2: És vegyük rá őket, hogy már holnap induljanak el, és nézzük meg az előadást.
1: Az a jó, hogy érkezik majd a gyermeknap is, és oly sok olyan esemény szerintem, amikor ez egy nagyszerű program lehet, hogy ellátogassanak a Fővárosi Nagycirkuszba. Én biztosíthatok mindenkit róla, hogy szemük szájuk tátva fog maradni, és kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Köszönöm, hogy foglalkoztak velünk. 3 generáció találkozik a cirkuszban. Mindig üzenem mindenkinek, hogy ne hagyjátok otthon a nagyit se, csengessetek be hozzá, hogy indulunk a cilibe, gyere nagyi velünk.
1: Legyen így, köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Fekete Pétert hallhatták, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatóját.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. A Filharmónia Magyarország Orgonák Éjszakája című programsorozatának célkitűzése az alapítás óta változatlan, minél szélesebb közönséggel megismertetni ezt a méreteiben, formájában és lehetőségeiben is különleges instrumentumot, a hangszerek királynőjét, azaz az orgonát. Az Orgonák Éjszakáján május 23-án orgona szó hallható nem csak a szokásos helyszíneken, templomokban és koncerttermekben, de köztereken mozgó orgonákkal találkozhat a közönség, a Balatonon a tó közepén megrendezett koncert élvez népszerűséget leginkább, és a zadári vízi orgona is bekapcsolódik a programba. Az Orgonák Éjszakája egy nyitott fesztivál, a meghívott és felkért művészek mellett rendkívül sok organista és templom csatlakozik, akik igazán színes, sokféle érték és ingyenes programokkal gazdagítják ezt a páratlan forgatagot. A három éve nemzetközivé vált programsorozatba idén is sok külföldi helyszín kapcsolódik be. Határon túli magyar lakta települések és számos európai nagyváros mellett az összes lakott kontinensen lesznek csatlakozó programok. Több mint 100 helyszín, több tucat organista, több ezer billentyű, több tízezer síp, több százezer hang, és a remények szerint még ennél is több elégedett résztvevő adja össze az idei Orgonák Éjszakája élményét. Ez lesz május 23-án, de ha május 21-én másra vágynának, akkor Skandináv Kultúrák Éjszakája lesz Budapesten. Skandináv kultúrával telik meg a 11. kerület csütörtökön este a Skandináv Ház alapítvány jóvoltából. A Skandináv Kultúra Éjszakáján 19 órától 23 óráig négy helyszínen összesen 8 különböző program közül választhatnak a látogatók. Irodalmi beszélgetések, filmvetítések, ismeretterjesztő előadások, ízelítő az északi

0: a régi hagyományokat felhasználó lehetőségeket is bemutatni, és ezeknek a művészi interpretációját is a közönség számára átnyújtani.
1: Köszönöm szépen, további jó munkát kívánok, és sok látogatót a hétvégén.
0: Nagyon szépen köszönjük, várunk mindenkit szeretettel.
1: Dr. Csonka Takács Eszter, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Központjának vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Feltámasztaná a visegrádi együttműködést a lengyel kormányfő. Hamarosan újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Napos időre számíthatunk helyenként esővel, a hőmérséklet csúcsértéke 20 és 25 fok között alakul. Jó reggelt kívánok! 2026. május 21-e csütörtök van, a mikrofonnál Vukovi Judit. Közös érdek a visegrádi együttműködés újjáélesztése, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péterrel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a következő időszak egyik fő feladata a kelet-közép-európai régió megerősítése, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Emellett a kormányfő budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt, valamint a cseh és a szlovák kormányfőket is szívesen látná Magyarországon. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a szegedi BYD gyár ügyében a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal. A gyanú a beruházási területen kitermelt föld felhasználásával függ össze. A kínai autógyár közölte, nem kommentál folyamatban lévő vizsgálatokat és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A BYD azt is hangsúlyozta, hogy kiemelt jelentőséget tulajdonít a környezetvédelemnek a gyár építése és működtetése során. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígért az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi. A MÁV közölte, hogy a megengedett sebességet fokozatosan emelik majd az érintett szakaszon, és kisebb utómunkálatokra még nyáron is számítani kell. Ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak egy berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágába is érkezik egy amerikai orvos megfigyelésre, ő Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei. Megnyílt a Büki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a Csillagokig című kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelve, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunán túlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utca után. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Aki tényleg szívből jövően nagyon nagy szeretettel köszönti a Nyitány minden kedves hallgatóját. Május 21-e van a csütörtök, amit mondunk, de csak egyszer, utána átveszi a főszerepet. Sok-sok érdekes beszélgetés, információ, a kávés csésze, amit most már arrébb rakok. Egyébként jó kávézást kívánok mindenkinek, szellőztetést, viráglocsolást, vagy uzsonna készítést az apróságoknak, akikkel foglalkozunk, például a reggeli expressben. Én nem igazán szeretem a műfajt, de tudom, hogy egyrészt részt vettem benne gyermekkoromban, ennek is köszönhető, hogy itt ülök most önök előtt, tehát nagyszabású ki mit tud lesz gyereknapon. Itt most jelesül a Szabolya Parkira, az Óbudaira, Újbudaira, bocsánat, hívjuk fel a figyelmet. Óvodás és általános iskoláskorú gyermekeket várnak, természetesen csatolt hozzátartozókkal, vagy gyámügyi felügyelet alatt állóknak, szóval próbáltam viccelődni, de ez nem vicces, szóval tessék regisztrálni, nevezni, ingyenes a nevezés, csak érjenek oda, és akkor nyugodtan átadhatják magukat egyrészt az örömnek, a tapsolásnak, másrészt pedig Balog Edinának, Vágó Bernadettnek és Szabó Máténak, úgyhogy a színművészek véleményezik majd az előadásokat. Nyugalom, nagyon nagy szeretettel és több mint 120 nyereményt osztanak ki, hamburgertől kezdve a Csodák palotájába szóló belépőn át. Reggeli Express 7 óra 27 perckor Szabó Máté színművészt faggatom majd, hogy szabad-e a gyerekekkel ilyet csinálni, meg hogy ő a szinkron művészetét minek tartja és hogyan műveli. Aztán 8 óra után persze, hogy a Margit Szigeti Színház nyitó koncertjére hívjuk fel a figyelmet. Szúnyogmentesen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszik majd, ott lesz Bácsi Schwarz Zoltán hegedűművész, no meg a mi vendégünk, vagy akivel én tudok beszélgetni mindig nagyon nagy szeretettel, örömmel, némi adomával, Balázs János zongora, művész, Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas művész érkezik majd, vagy otthon gyereknevelés és pelenkázás közben, ezt még nem tudom, kifaggatom. 9 óra után pedig a 65 éves Duna Szimfonikus Zenekar közelgő koncertjeire hívjuk fel a figyelmet, illetve a jubileumi hangversenyre, hát tőlem sem állt már távol ez a szám, már mint a 65-ös, de a Pesti Szimfonikus Estek az egy közkedvelt klasszikus zenei koncertsorozat és a Duna Szimfonikus Zenekarhoz köthető, meg lesznek ikonikus helyszínek, amikről majd mesélnek nekünk, például Sklenár Ferenc az ügyvezető, igazgató, művészeti vezető, vagy Blaskovics László a menedzser, úgyhogy minden, ami Duna Szimfonikus Zenekar, és persze játszunk is, tudom, hogy nagyon szeretik, június 1-én Tej világ napja, úgyhogy a tejtermék tanács jóvoltából majd fölteszem a kérdést. Mondok némi nemű fontos információt, szóljanak rám, hogy ezt a némi neműt, ezt többet ne használjam, és akkor jöhet majd az ajándékcsomag. Egy pici türelmet kérek majd, tehát olyan 3-4-8 tájékán, amikor ki lehet majd amikor majd kiszállnak a gyerekek a kocsiból és hasonló, akkor lehet gondolkodni a feladaton, ami a tejről szól, és persze nagyon szilárd leszek, mert hogy Konstantin névnap van, matematika óra, ne tessék gondolni matematika órára, de természetesen néhány nevet fölfejtek majd, és emlékezem, mert ma ilyen születésnaposaink vannak, például Pécsi Ildikóra, akinek lenne születésnapja, de hát van is a mi szívünkben, úgyhogy nagyon jó szívvel gondolunk rá is, meg Helyei Lászlóra is, meg akkor mindenki itt lesz majd. Mátyás királytól a szépségig egy pici matematikát behozok majd, de tényleg nem érettségiző, vagy hasonló szinten, de hát, hogyha ilyen születésnapunk van, akkor ez is kell, de a legfontosabb, hogy kívánok egy nagyon boldog, már-már nyárba hajló reggelt délelőttöt sok szellőztetéssel, ja és kutyasétáltatással, tessenek nekik is megadni, ami nekik jár, önöknek pedig jár a könnyedség és a nyugalom, úgyhogy Joseph Haydn-nal indítjuk május 21-ét, csütörtök reggelét, itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Lehet, hogy szó szerint gondolatébresztés, mert egyrészt korán van, hát hiszen ez egy reggeli műsor, jó reggelt, jó kávézást, másrészt pedig tényleg gondolatokról lesz szó általában, és ebben az időszakban a bizalom témaköréből hozunk és keresünk idézeteket, legalábbis Szerémi Nóri ezeket tálalja erém, a Konfúciusztól hozott mondatokat. A bizalomról. A Konfúciusz név ismerős, mert mindig egy bölcs öreg bácsira gondolunk. Ilyenkor azért már nagyon fiatalon is okos volt. Azt írja a katolikus lexikon, hogy vallás alapító, de ez azért ennyire nem igaz. Az új Akropolisznak lehet hinni, mert ez filozófiai oldal. .hu, újakropolis.hu. Szóval gondolataival több mint két évezredre gyakorolt óriási szellemi hatást, konfucionizmus létezik, de hát ő azt mondta, hogy csupán a régi értékeket támasztja fel és vezeti új formákba, de nem úgy ám, hogy kivonul, meg üldögél egy lótuszfa alatt, az más volt. Ő igenis részt vett a társadalomban, sőt még volt igazságügy miniszter is, de nem sokáig, mert megfúrták, maradjunk ennyiben, de én ígértem akkor a bizalomhoz kötődő idézeteket Konfúciusztól. Azt mondja például, hogy először a fegyverekről mondj le, majd az éterről, a bizalomról ne mondj le soha. Az ember nem élhet bizalom nélkül, a bizalom fontosabb, mint az élet, ezt is aláírjuk, és hát tulajdonképpen a legfontosabb, hogy a bölcsnek nincs előítélete, azért vannak iránt a bizalommal. Ez milyen fontos. Tekintsünk embertársainkra, mint, és akkor egy jól induló nap az, amit ígérhetek, május 21-én, csütörtökön.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc, az teljesen természetes, hogy a közelgő gyermeknapra hívjuk föl mindenki szíves figyelmét. Az kevésbé természetes, hogy bevallom, hogy nem szeretem a gyerekmunkát, illetve a gyerekek versenyeztetését, de hogyha nagyon aranyosak, azt mindenki imádja. Énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekek, figyelem, nagyszabású, ki mit tud versenynek ad otthont, május 31-én a Savoia Park óvodás és általános iskoláskorú gyermekek indulhatnak el, szerintem szülőkkel, aztán a rendes, kedves és nagyon aranyos zsűri, akik Balogadinából, Szabó Mátéból és Vágó Bernadett színművészekből áll, majd véleményezi az előadásokat, és több mint 120 nyereményt osztanak ki. Hogy mi is a zsűrizés lényege, meg hogy hogyan kell bánni a csemetékkel, tulajdonképpen a versenypályán, na erről faggattuk Szabó Máté színművészt.
2: Elsősorban a nyitottságot, a szeretetet és a befogadó képességet kell előtérbe helyezni, illetve arra a fajta kreativitásra való izgalmas állapotot, amit általában ilyenkor megnyitnak a gyerkőcök egyetlen mozdulattal. Én tulajdonképpen arra számítok, hogy le leszek nyűgözve, úgyhogy én ezzel a fajta nyitottsággal állok a ki mit tud elé, aztán legyen igazam. Tehát tényleg nyűgözzön le valaki, vagy akár többen is, vagy akár mindenki.
1: Picit szakmai kérdés, az első pillanat az tényleg ennyire fontos?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Amikor az ember egy új társaságba bemegy, akkor gyorsan a szenzoraival leképezi azt, hogy ki az, aki szimpi, ki az, aki kevésbé, ki az, aki bizalmat sugároz, ki az, aki kevésbé, mint ahogy szerintem ez az életben is van. Ugyanígy egy ilyen helyzetben is már látszik a jelmezeken, ha tetszik, vagy már látszik a gyerkőcökön, hogy ők hogy állnak ez a dologhoz, és hát nem akarok ilyen nagy közhelyeket pufogtatni, de hát amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten, ezek ilyen egymásra ható dolgok. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki látod, hogy ő szeretné megmutatni azt, amit tud, nekem anyukám mindig azt mondta, hogy mindig azt mond, fiam, amit tudsz, ne azt, amit nem tudsz. Ha azt meg szeretné mutatni, vagy szeretné megmutatni, amiben ő jó, amiben ő ügyes, és nem nógatni kell, és oda rúgdosni effektíve a színpadra, hogy fiam, mondjál már egy verset, akkor az szerintem az érződik abban a pillanatban, és az onnantól kezdve viszont nem lehet rossz. Nyilván lehet a végtelenségig javítgat és gyakoroltatni akármit is, de az onnantól kezdve már egy szint. Itt azért ezt tudni kell, hogy ugye egy pláza közepén igen, vagyunk, igen. Tehát itt azért annyira meghitt nem tud lenni a pillanat, hogy úgy mondjam, mert hát rengeteg minden van, ami elvigye az ember figyelmét, de a hang nyilván legalább annyira meghatározó, mint a gyerkőcök kiállása, mint akár a ruhája, mint akár az egész fiziliska, amivel ő képviselteti azt, amiben éppen ügyes lesz, hogy ez most tánc lesz, ének lesz, vers lesz, mondóka, vagy papírcsákú hajtogatás, fogalmam sincs igazából, de mondom, én nyitott vagyok mindenre, aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
1: Van-e, amitől Balog Edinával vagy Vágó Bernadettel együtt biztos, hogy föláll a szűr a hátatokon? Mi az, amit ne?
2: Ami nem önazonos, ami nem a gyerekhez való, ami nem a gyereknek való, azzal ne. Ne álljon föl a gyerek is, és stand-up comedizzen nekem káromkodások közepette például, mert az nem lesz vicces. Tehát az kínos lesz, és alig várjuk majd, hogy lepontozhassuk effektíve. Anélkül, hogy bárkit megbántanék, mert ki vagyok én, csak elmesélem a sztorit, hogy a jelmezversenyen. Tehát mondjuk találkoztunk olyan, nem tudom, 4-5-6-7 éves gyerkőccel, aki olyan valakinek öltözött be, ami 14-16 pluszos karikás sor. De ha valaki 5 évesen nekiáll brékelni, és az nem kínos, hanem jó, akkor az lenyűgöző. És ha valaki nekiáll 7 évesen rappelni, és nem tényleg nem a káromkodások vannak benne, hanem versszerűen ringbe szedve mondja el az óvodai jelének beiktatását, az trúváj tud lenni. Tehát ezek szerintem mind érdekes dolgok. Legyen önazonos valahogy. Valamilyen szinten legalább.
1: Természetesen az évad végén kérdezlek, vagy már nincs ilyen, hogy színházi évad?
2: Én 2010-ig voltam társulati tag a Magyar Színházban, azóta én szabadúszom. A szabadúszóknak nem nagyon van olyan, hogy évadkezdés, meg évadvégzés, vagy befejeződik az évad, vagy elkezdődik. Nyilván a szeptembertől körülbelül júniusig tartó időszakot lehet egy színházi évadnak nevezni, aztán július-augusztusban meg a nyári játékokról szól a nyár, tehát végül is minden mindennel összeolvad. Most éppen egy bemutató előtt vagyunk, nem sokkal.
1: A zene azért az nálad is központi?
2: Maximálisan, igen. kicsi gyerekkorom óta meghatározó élménye, vagy meghatározó tényezője inkább az életemnek. Zene óvodától, a zenei általános és gimnáziumon keresztül a felsőoktatásban is közel a zenéhez, hangszertanulások, zongora, dobolás, éneklés, tánc, ez mind kivehetetlen már a múltamból, és szerintem az egy nagyon jó dolog, ha az ember jó barátságban van a zenével, legyen szó bármilyen zenéről, ami neki örömet szerez, legyen az komoly zene, legyen az metal, legyen az rap, legyen az bármi popkulturális szerzemény, és szerintem a zene az gyógyít. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van valami, aztán, hogy az megfelelő táptalajba helyeződik-e, Azt nem tudom. Lehet, hogy sokkal jobb Forma 1-es versenyző lennék, mint amilyen színész vagyok. De ez valószínűleg már nem fog kiderülni soha, mert senki nem rakott talán Forma 1-es autót. Én meg már közel 30-40 éve töltem ebbe a pályába, úgyhogy ezt már nagyon nem fogom föladni, csak úgy négy lágy gumiért. Én azt gondolom, hogy mindenkiben rejlik valami, csak meg kell találni a megfelelő témát leginkább. De ezek a gyerekkorban elkezdődő, vagy gyermekkorban szárnyat próbálgató kis akciók, ezek pont erre lehetnek jók, hogy kiderüljön. Volt például egy olyan csoporttársam, aki rendszerint elvert, hogy úgy mondjam, versmondásban. Mindig ő volt az első, én mindig a második lettem, aztán szétszakadtunk, mert mentünk a Szélrózsa két irányába. Aztán megint volt egy ilyen vetélytársam, aki megint mindig jobb volt. Érdekes mód, egyikőjük sincs a pályán. Az egyikből, nem tudom, informatikus lett, a másikból meg nem tudom mi lett, mert külföldön él, és nem is foglalkozik a színházzal, mint olyan. Lehet, hogy lett volna bennük, de nem ezt a helyzetet választották, hogy aztán most boldogabbak-e, vagy nem, vagy kiegyensúlyozottabbak-e, vagy nem, vagy ne, ezt nem tudom, meg nem is tisztem ezt sem eldönteni. Szóval azért mindenkiben rejlhet valami kis huncutság, amit aztán érdemes kiaknázni. Persze az is lehet, hogy az egyikőjükből valószínűleg azért nem lett, mert inkább anyuka akarta megvalósítani önmagát, mint ő maga szerette volna, és ezzel is vigyázni kell, hogy ne a szülő köszönjön vissza a gyermeknek a produkcióján, hanem erre mondom én talán, hogy önazonos legyen.
1: Rendítsek, értem, szinkronra kérdezzek, ne kérdezzek.
2: Én szerintem a magyar szinkron nagyon kell. Főleg azért kell, mert megpróbálunk a mai napig annak ellenére, hogy nagyon sok ellenségünk van idézőjelben. Az idő, a leadási határidő, az időnkénti sok munka, amire nem jut annyi figyelem, stb. Ennek ellenére a színészek próbálnak borzasztó szépen beszélni, és választékosan fogalmazni. És erre szerintem törekednünk kell. Addig, amíg ez a szép magyar nyelv a köztudatban van, addig ezt óvni és ápolni kell, és tovább vinni. És az, hogy Arany Jánosnak több mint 40 kifejezése van arra, hogy valaki elpirul, azt érdemes életbe tartani. Tehát azt érdemes fenntartani, és érdemes ezeket a szavakat használni. És én a szinkronban is arra törekszem, hogy ne legyen szóismétlés, hanem inkább szinonim más szavakkal egészítsük ki azt. Ha esetleg a fordító erre nem figyel annyira oda, én akkor önhatalmulag vagy a rendezővel való egyeztetés után próbálom ennek az értékét tovább menteni. Ez jó dolog szerintem, és tartsuk életben, amíg csak lehet. Hál' Istennek sokan nagyon hálásak, és múltkor például pont két sorozat kapcsán egy étteremben találkoztam egy számomra teljesen vadidegen családdal, és utána kinn a parkolónál azt mondták, hogy mi ismerünk téged, és imádunk, és fantasztikus az a munka, amit ti elvégeztek, és ti ugyan nem ismertek minket, vagy te sem ismersz minket, Máté, még néven is lettem szólítva, de hogy oda vagyunk meg vissza, és nagyon köszönjük. Na hát ez olyan tulajdonképpen aznapra meg is volt a napi jó cselekedetem, hogy úgy mondjam, meg az övék is, úgyhogy akkor lehetett ott repdesni a levegőbe. Ez jó dolog, és jó érzés az embernek. Mindenkinek szüksége van pozitív visszajelzésre, és hát nyilván nekünk is jól esik ez.
1: Ne felejtsék tehát, ki mit tud, apróságoknak, ovisoknak és általános iskolásoknak május 31-én a Savoia Parkban regisztráljanak, gyakoroljanak, izguljanak egy nagyon picikét, és köszönjék meg velem együtt a jó tanácsokat, illetve a külföldi filmekben is felismerhető hangot Szabó Máté színművésznek, a Reggeli Express vendégének.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Lássuk, milyen programokkal érkezik a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója, mondhatnék szilárd tényeket, pláne Konstantin napon, de hát azért vannak meglepetések is, és milyen jó, hogy vannak meglepetések, és milyen jó, hogy vannak improvizációk, mert hogy pénteken, holnap este 6-kor a Fugában improvizált kortárs zenei est lesz, nem első, ez egy sorozat, pillanatnyi kompozíciókkal. A kortárs zenei szintéren aktív és elismert zenészek működnek majd közre, és az az igazi szakmai súlya ennek az estének, hogy az előadók képzett zeneszerzők. A művészeti csoport szakmai vezetője Dobszai Meskó Ilona, az elismert karmester zeneszerző és zongorista, két egykori zeneszerző tanítványával, Botos Gergelyel és Szegvári Rolanddal alkották meg ezt a bizonyos csoportot, és a csoporthoz mindig csatlakozik egy negyedik, egy hangszeres játékos, akinek személye most még nem ismert, hát ez is egyfajta meglepetés. Tehát az improvizált kortárs zenei esten a Fugában pénteken 18 órától. Néhány hely viszont már nem ismeretlen számunkra, de az oda és ahhoz kötődő történetek igen. Szent helyek és bűnös városok, ha hiszik, hanem ez egy igazi történelmi stand-up lesz a Marciban, a Marciván téri művelődési központban ma este 6-kor, aki önök elé áll, Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, tel is tele sztorival, adomával, bocsánat, hogy ezt mondtam, de hát a piramisok titkairól és a királyok völgye kifosztásáról rengeteg története van. Ismerjük-e az összes eltemetett királyt, vagy vannak-e hiányzó fáraó sírok, kik voltak a fosztogatók, egyetlen egy isten vagy ember kedvéért valóban rejtélyes módon építették-e a piramisokat, és a többi. Úgyhogy érdemes ma este 6-kor gúla alakzatban felsorakozni a Marcibányi téri művelődési központban. Aztán egy pici lélek elemzés, a Freud Café pénteken este 6-kor várja önöket a Magvető Caféban. Az a biztos, hogyha a Dohány utca 13-at keresik meg. Pszichológiai pillanatkép nem látják, de az AI itt nagyon fontos, illetve AI vagy MI. Kapcsolódások az ember és a mesterséges intelligencia között. Campos Jiménez, annak kiképző pszichoanalitikus mesél majd, az előadást Kőszeg Sára vezeti fel, és majd Bokor László moderálja. Tehát itt van velünk ez a digitális világ, ugyan alig néhány évtizedet már jó, de már jól megirettünk tőle. Pszichoanalitikus és pszichológiai szemszögből közelítjük meg a jelenségeket, betekintünk a rendelőkbe is, hogy a digitális kor mit hoz a terápiás térbe, mennyire befolyásolják egymást az emberi sajátosságok, illetve a gépi intelligencia működési mechanizmusai, hogyan hat érzelmi életünkre a digitális világ, meg annyi kínzó kérdés, és reméljük, hogy nem mesterséges, hanem őszinte válasz. Tehát Carlos Jiménez Annától a Magvető Caféban péntek este 6 órakor föloldva a lelkizést, én nagy brummogást és berregést javaslok mindenkinek, főleg a hímneműeknek, szombaton és vasárnap oldtimerek tavaszi randevúja zajlik majd szivatóval a Magyar Vasút Történeti Parkban, mindenféle oldtimer autóval és motorral. Az Elegance Classic oldtimer autó és motor kiállítás is ott lesz, válogatott magyar és külföldi járművekkel, ha hiszik, ha nem, a zebrán át lehet menni, de csak zöldön, és ez egy családbarát programok készülő program, úgyhogy kívánok minden programhoz jó berregést, illetve lelkizést, valamint jó szórakozást.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Vasgereben utca után. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton a Pünkösdfürdő utca előtt. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Timár utcában, a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1, ez itt a Klasszik Nyitány május 21-én, egy jó kis Monty Csárdás, az tényleg felébreszti az embert, pláne a 100 tagú cigány zenekarral, de van, akit mondjuk a kávé és a hozzáadott tej, vagy külön egy jó pohár tej ébreszt föl, így próbáltam nagyon suta módon átkötni játékunkra a figyelmet, meg a szöveget, úgyhogy a tej világnapja kapcsán, ami június 1-én lesz, mi minden nap érdekes, izgalmas információkat osztunk meg a hallgatókkal, és közben egy játékra is hívunk mindenkit, és invitálunk a tej terméktanács jó voltából. Fokozzuk az izgalmakat, előtte néhány információt, persze, hogy a szamártej, meg ilyesmi, és Kleopátra jut eszünkbe, aki korának divat ikonja volt, ő volt Egyiptom utolsó királynője, a történelemkönyvben legalábbis ezt olvastuk, és a fürdőzési szokások, bármint, hogy miben fürdőzött, hát ez a lényeg, tehát naponta többször is szamártejes fürdőt vett, ezt mézzel és mandulával gazdagította, na jó, gazdagították, és virágszirmokkal tették illatossá. Mivel ezt a kényeztető fürdőt egyszer sem akarta elmulasztani, így utazásai során is magával vitte a szamarait, hogy bármikor élvezhesse a bőrét felfrissítő és megújító fürdőt. A tej kozmetikai szerepe mostantól komoly leszek, azért a mai napig hangsúlyos, hiszen összetevői jótékonyan hatnak a bőrre. A benne található tejsav az egyik legkiválóbb hidratáló, mely serkenti a kollagén termelést, kiméri és védi az érzékeny bőrt, és megelőzi a bőr szárazságot. Tehát jó, de szájon át bevétel is javaslott, és akkor most tényleg jöjjön a kérdés, amit azért teszek föl, hogy nagyon sokan válaszoljanak rá a játék@klasszikradio.hu e-mail címen este 7-ig, és akkor naponta egy-egy ajándékcsomagot adunk a tej terméktanács jó voltából, a naponta is fontos, de most tényleg jöjjön a kérdés, melyik sajt típus érlelődik, akár több évig is egy sokáig érlelődő sajt típust keresünk, az A. pálpusztai sajt, B. a parmezán sajt, vagy C. a márvány sajt trió közül. Melyik érlelődik több évig, a pálpusztai, a parmezán, vagy a márvány sajt, ne hagyatkozzanak az orrukra, vagy igen, tehát küldjék be este 7-ig a helyesnek vélt választ a játékukac@klasszikradio.hu e-mail címre, és akkor naponta sorsolunk egy ajándékcsomagot, de mivel mondom, hogy július 1-én lesz a tej világnapja, addig sok tej lefolyik a bárhol, a második hét végén ezért egy fődíjat is kisorsolunk, érdemes tehát minél többször, minél jobban velünk játszani. Ez a fődíj egy két fő részére szóló wellness hétvége fél panzióval a pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jó voltából. Úgyhogy egy remek hétvége, nyilván teljes kezdéssel, szamárteljes fürdőt azt szerintem nem ígérnek Pécsen, ma már nem annyira divat, másra használjuk a csacsikat, meg az ő tejüket, de ha tudják, hogy melyik sajtípus érlelődik több évig is, és jól választanak a pálpusztai, a parmezán és a márvány sajt közül, akkor bekerülnek a mi nagy tejforgónkba. Hát ilyen nem létezik, de az biztos, hogy lehet játszani a fődíjért is. játék@klasszikradio.hu, ez az e-mail címünk, én pedig most már befejezem az örökké való beszélgetést, így kötve át a Perpetuum mobilére, ami ifjabb Johann Strauss-nak is köszönhető, legalábbis ez a zeneszám, amit a Magyar Állami Hangverseny zenekartól hallunk, és Ferencsik János a karmester. Nem mostani felvétel, de hát örökké szól, ezek örök slágerek, azért Perpetuum mobile a neve, és azért hallgatják önök is a könnyedség és a nyugalom adóját, a Klasszik Rádiót és benne a Klasszik Nyitányt. Hát szerintem ez így egy jó kerek egész volt, lehet szürcsölni tovább a tejet.

Klasszik Rádió 92, egy és nyilván néhány perc múlva itt elhangzanak majd a hírek Vukov Judit jóvoltából, válasszanak közülük, keressenek jó híreket, és szóljanak rám, hogy most már tényleg mondjam el, hogy mi az a Konstantin. Nyilván egy névnap kapcsán jut eszembe a latin eredetű férfi név, a Konstantinus rövidülése, ez a konstans szóból eredne, itt jön közbe a matematika óra, szilárdat és álhatatosat jelent, álhatatos nevet nem adunk, de a szilárd az létezik, mint magyar változat, és női változat a Konstantinhoz, a Konstancia és a Konstantina. Nulla darab embernek adták, megértem én ezt az elmúlt évtizedben, és csupa történelmi hordozó, névhordozó van. Bíborban született Konstantin, nagy Konstantin császár, valamilyen okból fogva az összes moldvai fejedelem, illetve a 20. században második Konstantin görög király, és azért szeretem őt, nem biztos, hogy szeretem, csak azért jó az ő nevét mondani, mert egy olimpiai bajnok vitorlázóról is beszélhetünk, ha Konstantinokat említünk, úgyhogy szilárd meggyőződésem, hogy velünk maradnak a következő órában is, Balázs Jánossal biztosan beszélgetek majd egy jót, meg könnyedek leszünk és nyugodtak. Na ez is egy szilárd tény itt mi nálunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
0: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1

0: Hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Megjelentek a Tiszapárt alaptörvény módosító javaslatai. Kőszegen is kimutatták az aszbeszt szennyezést. Többnyire napos idő lesz, a hőmérséklet csúcsértéke 23 és 27 fok között alakul. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vukovi Judit. Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tiszapárt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyon a nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelméről szóló rendelkezést is. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tiszapárt frakció vezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. Újabb helyszínen, ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állított fel, és azt ígérte, megtalálják a felelősöket. Mégsem épült társasház a Balaton-Aligai magasparton. Az építési hatóság hivatalosan is megszüntette a 105 lakásos társasház beruházás engedélyezési eljárását. A beruházás ellen tiltakozókat összefogó Aligai Fürdő Egyesület úgy értékelte, hogy a döntés hatalmas siker a helyi közösség számára. A tervek eredetileg egy 5 épületből álló 6 szintes és 20 méter magas lakókomplexum felépítéséről szóltak a magaspart tetején. A helyi Fürdő Egyesület azonban bíróságon támadta meg a projektet. Nem vizsgálhatják az amerikai hatóságok Donald Trump amerikai elnök, a családtagjai, valamint a vállalatai korábbi adó ügyeit és eljárást sem indíthatnak ellenük. Ez derül ki a washingtoni igazságügyi minisztérium honlapján megjelent dokumentumokból. Az intézkedés a jelenleg folyamatban lévő vizsgálatokra vonatkozik, jövőbeni eljárásokat nem zár ki. Cserébe az amerikai elnök visszavonta az adóhatóság és a pénzügyminisztérium ellen indított 10 milliárd dolláros keresetét, amelyet adó kimutatásainak kiszivárogtatása miatt kezdeményezett. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásárt tartanak, idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig domtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Országszerte napos idő várható, csak a középső területeken lehet több gomoly felhő az égen, amelyekből helyenként előfordulhat egy-egy zápor-zivatar. Az északi-északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban olykor megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13-20 fok között alakul. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset miatt sávlezárásra kell számítani a 11. kerületben a Tétényi úton befelé az Etele út előtt a Puskás-Tivadar utcánál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál dél felé, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Lánc híd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Németh Luca, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
5: Nagyon nagy szeretettel kívánok, jó reggelt május 21-én, egy csütörtökön a nyitány hallgatóknak. Remélem, hogy teljes kávézás közepette, van, aki megengedheti és nem szenved vérnyomás problémákban, mint mi néhányan. Itt középkorú magyar férfiként, de azért a vérnyomás betegséggel nem szabad viccelődni, játszani viszont önökkel kell, úgyhogy a tejvilágnapja június 1-én lesz, előtte fölkészítünk jól mindenkit a tej terméktanács jóvoltából, ugye megígértük, hogy lesz játékunk, hát van is játékunk, napi játékunk van este 7-ig, tessék válaszolni az általam mindjárt föltendő kérdésre, és akkor jöhet, hogyha szerencsések, egy jó ajándékcsomag. Ha pedig nagyon szorgalmasak és sokszor játszanak velünk, akkor részt vesznek, ugye június 1-ig azért még van idő, a második hét végén egy fődíj kisorsolásán, mármint az önök által beküldött e-mailek, szóval mondom az e-mail címet játék@klasszikradio.hu, mondom a fődíjat két fő részére szóló wellness hétvége fél panzióval a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából, ami nyilván remek lesz, és remek lesz a kérdés is, amire remélem tudják a választ, és tényleg szólok, hogy ne hagyatkozzanak mindig az orrukra. Melyik sajt típus érlelődik akár több évig is? Vagy a pálpusztai, vagy a parmezán, vagy a márványsajt, illetve egészen pontosan csak egy a helyes válasz, a többi rövidebb ideig érlelődik, de a több évig érlelődő az, tessék kiválasztani a pálpusztai, a parmezán és a márványsajt közül, és akkor este 7-ig inni a játék@klasszikradio.hu e-mail címre. Van még nekem ám tartozásom, leragadtam a mateknál, meg a Konstantin névnapnál, pedig nagyon sokan a Teobáldok, a Teobaldák, a Tibádok, a Tibaldok és a Tiboldok is névnapot ünnepelnek. Ez egy merész kijelentés volt tőlem, hogy ünnepelnek, azért nincsenek olyan sokan, de a merész az fontos, mert hogy nép plusz merész jelentéssel bír, a germán Ditbald név görögösített alakjából származik, tehát visszafele megy az idő, nem az ókori görögök is, és aztán mi, hanem először az ókori germánok, vagy a régi germánok, és aztán az görögösítve. Nem folyok bele a történelembe, sokkal jobb, hogyha beszélgetünk majd a zenéről nem sokára a Balázs Jánossal, mert hogy egyrészt jön június 4-én a Margit Szigeti Színház a nyári klasszikus zenei szezont megnyitó koncertje a Nemzeti Filharmon zenekarral, természetesen vendégemmel, illetve Bácsi Schwarz Zoltán hegedűművésszel, meg még azért sok mindenről tudunk beszélgetni, erre való a délelőtt, erre való a klasszik nyitány könnyedén, és nyugodtan most adják át magukat először Vivaldinak.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Méghozzá egy remek koncert kapcsán lesz szerencsém beszélgetni Balázs Jánossal, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas zongora művésszel, a Cifra Fesztivál művészeti vezetőjével, apukával, és akkor több titulust nem is sorolok föl. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Jó, azért az utolsóba belekapaszkodok, milyenek a reggelek egy fiatal csemetével mellett? Oh,
2: üdék, frissek, aktívak, kakaós csikások.
1: Jól van, de akkor minden rendben van?
2: Minden.
1: Ilyenkor nyilván az egészség a legfontosabb, amit már rögtön kívánunk, és sok hallgatót és nézőt kívánunk a Margit-szigeti Színház tulajdonképpen nyitó nyári klasszikus zenei szezont megnyitó koncertjére. Ez a Nemzeti Összetartozás napjának tiszteletére lesz június 4-én, közösen a Cifra Fesztivállal. Nincs elég bajod programod a fesztivállal még ebbe is belelógni, vagy ez mindig egy jó alkalom, és egy remek alkalom, hogyha Bán Teodoráék itt beszélsz és szervezkedsz?
2: Én azt gondolom, hogy mindig egy jó alkalom, már csak azért is, mert ugye a szezon és a klasszikus zenei élet azért leginkább zárt falak között tevékenykedik, mint a Zeneakadémia, a MIPA, Vigadó, sorolhatnám, vagy akár külföldi nagy koncertterem, de a Margit-szigeti Szabadtéri Színház az ugye egy csodálatos természetközeli lehetőség, és az ország legnagyobb koncertterme, bizonyos szempontból, hiszen hatalmas nagy nézőtérrel rendelkezik, és nagyon különleges élmény szerintem ott lennünk, ott a klasszikus zenét átadnunk, és egy új és bizonyos szempontból más közönségnek is bemutatni a remek műveket, és akár Cifra Györgyről egy kicsit tudjukatni, vagy az ő nevét bemutatni.
1: Gyorsan rákérdezek, mert nagyon kíváncsi vagyok. Akusztikailag ez más, mint egy zárt terem?
2: Természetesen összehasonlíthatatlan a Zeneakadémia, hogy a művészetek palotájának az akusztikája egy hangosított koncerten, muszáj hangosítani a klasszikus zenét is, de van hozzáadott értéke, mint például amikor ma a madarak csücseregnek még, és egy olyan természeti képet próbálunk mi a zenével lefesteni, ami ezt hozzásegít a természet. Vagy éppen az is egy különleges élmény egy zongoristának, hogy az apró szellő, vagy a kis szél átfújja az ujjunkat, és érezzük azt is, hogy hogy a közönség tulajdonképpen egyé válik, nem tölti a természet alatt. Egy kicsi időutazás, visszatérjük az alapokhoz, ugye, hát a csak tiszta forrásokból elnevezésű gondolat.
1: 500 négyzetméteres nagyszínpad, 3000 fős nézőtér, de azért a nagyszínpadot azt betöltitek a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, illetve Bácsi Schwarz Zoltán hegedű művésszel, akit nagyon intellektuális, nagyon fiatal és nagyon érzelmes hegedű művésznek írlak le mindenhol, de ez rád is igaz, egy vérből valók vagytok?
2: Hát úgy gondolom, hogy mindannyian, akik a zene szolgálatába állnak, és a Jóisten erre adott felhatalmazást, hogy itt tevékenykedjünk. Egyébként Cifra György ideológiáját tekintve nagyon fontos nekünk is a kezdetektől, hogy a fiatal zenészeket szerepeltessük, bemutassuk a nagy közönség számára, és tegyük ezt úgy, hogy a lehető legnagyobb és szélesebb repertoárral szólítjuk meg a közönséget. Egyébként az bevett szokás volt Cifra Györgynél is, és mi is ezt alkalmazzuk, hogy ő is fellépett, vagy a művésztársai, nevesebb művésztársai is felléptek olyan koncerteken, ahol fiatal zeneművészeket tudtak bemutatni, és egy kicsit vonzóbbá tenni az ő nevüket. Bácsi Schwarz Zoltán valóban egy kiváló tehetség, nagy reménységeket fűzünk hozzá. Egyébként ugye Sanyi György lesz a karmester majd, és a Bruch-hegedű versenye fog felcsendülni, Liszt Ferenc Ezdur zongora versenye, és egy gyönyörű Brahms szimfónia, úgyhogy egy vérbő, klasszikus, értelemben romantikus koncertet hallhatunk majd.
1: Amire nektek még kell próbálni? Amire össze kell állni?
2: Természetesen, ugye annak ellenére, hogy a Liszt Ezdur zongora versenyét már nagyon sokszor játszotta a zenekar is, jó magam is, mindig kell próbálni, ez a felkészülési folyamat, ez soha nem ér véget, mert mindig találunk valami újat, nincs két egyforma nap, és mindig össze kell szokni, de hát a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral ezt nagyon könnyen fog menni.
1: Meg Bashegyi Györggyel is, már rögtön szólok a hallgatóknak, margitszigetiszínház.hu, és június 4-i eseményről beszélünk, tessék ott feliratkozni, meg a többi, és fölkészülni egy remek koncertre. Ez az előadókban, te már dicsérted, hogy milyen jó szabadtéren, de ez egy plusz izgalom?
2: Igen, plusz izgalom, már csak azért is, hogy ne essen az eső. Ha egyébként esik az eső, akkor július 5-e az esőnap, ugye ilyen kérdések nem merülnek fel zárt koncertteremben, mert ugye nem releváns. Én azt gondolom, hogy van hozzáadott értéke valóban. Például tényleg ez a természeti jelenség, tehát ez egy, én nagyon-nagyon szeretem, amikor hallom magam körül az életet, és nem egy lezárt dobozban, intézményben, koncertteremben vagyok. Ezért egy kicsit óckodom is bizonyos szempontból a stúdió felvételektől, CD felvételeket illetően, mert ugye az még elzártabb és hermetikusan lezártabb, mint egy ilyen élmény. Tehát én azt gondolom, hogy a közönségnek is, és az előadó művésznek is nagyon fontos az, hogy érezzük, hogy a zenének is van egyfajta organikus áradása, mint a természetnek, és hogy ez tulajdonképpen folyik, ezt nem lehet elkezdeni és befejezni, hanem csak folytatni, benne élni.
1: Jó, és akkor a további programokat még egyszer a Margit-szigeti Szabadtéri Színház színpad jóvoltából meg a Margit-szigeti Színház.hu weboldalon keresik, de akkor most egy picikét cifra kérdéseim lesznek, egyáltalán nem cifra kérdéseim lesznek, de hát tart ugye a jubileumi, a 10. Cifra György Fesztivál, és itt a programok között keresgélve rögtön nem tudom, hogy a kiejtéssel jól állok el, de egy 25-i koncertre hívom föl a figyelmet. Ugye Leonidas Kavakos és Enrico, hát Pace?
2: Pontosan.
1: Pace. Jaj, de jó, jól van. Kik ők mit hoznak el a fesztiválon?
2: Leonidas Kavakos a világ egyik legnagyobb egyedi művésze, a legfontosabb koncerttermek állandó szereplője, és hát a kritikusok fantasztikus dolgokat írnak róla. 10 éve nem volt Magyarországon, utóbb a Budapesti Fesztivál zenekar szólistája volt, úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy a Cifra Fesztiválon elfogadta a meghívásunkat, és azért is fontos az ő jelenléte, mert ugyan nem zongorista, mint Cifra György, de az ideológiát, a zenéhez való hozzáállást azt hiszem ő is ugyanúgy gondolja és tevékenykedik, mint ahogy a mester tette. Tehát ez a romantikus hozzáállás a zenéhez, ez a kicsit improvizatív, a közönség rezgéseire figyelő, mindig különleges, hozzáadott értékkel rendelkező művészről beszélünk, aki valóban egy csodálatos műsorral érkezik a kamara partnerével, Enrico Pace zongoraművésszel. A Zene Akadémián május 25-én. Nagy szeretettel várom mindenkit. Azt hiszem, körülbelül 10 vagy 20 darab jegy maradt. Hiszen tényleg egy óriási névről beszélünk. De azt hiszem, hogy a Cifra Fesztivál következő koncertjeire is nagy lelkesedéssel tudom ajánlani a közönségnek, hogy váltsanak jegyet, mert nálunk ez mindig célkitűzés, hogy a koncertjeink nem beilleszkednek az általános trendekbe, hanem mindig olyan művészek, olyan művész párosítások, olyan programok, olyan tematikákat próbálok művészeti vezetőként összerakni, amely valamilyen szinten kiríjasok közül, mint ahogy Cifra György zongora művészete is egy beazonosítatlan, egészen csodálatos művészet volt, és egy szabad művészet. Tehát az is a mottom, hogy a zene szabadsága. És ez a szabadság, ez nem káoszt jelent természetesen, hanem a minden technikai és lelki, szellemi, mentális próbát kiálló tudás fölött lévő adni akarásnak a legmagasabb foka.
1: Tudom, hogy nem minden fővárosi jut el Brüsszelbe, de amikor ott a Liszt intézetben van koncert, akkor el kell vinni Cifra hírét, vagy ott már van? Például Lugosi alias Varga Tivadar koncertjéről beszélek.
2: Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, most már második éve van nem csak Brüsszellel, hanem nagyon sok európai nagyvárossal együttműködésünk, ahol fiatal tehetségeknek, a Cifra Fesztivál díjazottjainak, vagy Junior Prima díjas fiatal zeneművészeknek tudunk fellépési lehetőséget biztosítani, hatalmas nagy sikerrel, és azt kell, hogy mondjam, hogy külföldön ugyanúgy ismeri Cifra György nevét, munkásságát, és most már a Cifra Fesztivált is, mint itthon. Én azért dolgoztam, és azért indult el annak idején a Cifra Fesztivál, hogy amit külföldön hallottam, láttam, azt a rajongást, azt a szeretetet, és azt a szakmai elismerést, amit Cifra György, azaz Zsors Cifra élvezett, az itthon is ilyen magas szinten legyen jegyezve. Én azt hiszem, hogy ez megtörtént, úgyhogy azt tudom mondani, hogy balanszban vagyunk most, de hát Brüsszelben, Rómában, majd New Yorkban, Pozsonyban, mindenfelé mennek a fiatal tehetségek, és játsszák Szifra György emléke előtt azokat a műveket, amelyek egyrészt ő hozzá köszönhetőek, másrészt pedig ugye a fiatal zeneművészek lelki világát és tehetségét mutatja.
1: Még mindig a június 4-i Margit-szigeti szabadtéri színpadi koncert kapcsán beszélgetünk, de én mindig megtalálom itt a program ajánlókban a Liszt Ferenctől Szifra Györgyig a Magyar Zongoriskola története című kiállítást, és ugye a Cifra Fesztivál felvállaltan több művészeti ággal van kapcsolatban. Ez a kiállítás, ez miről szól?
2: Ez egy nagyon fontos kiállítás. Én azt hiszem, hogy a sokan ismerik azokat a neveket, akik a Liszt Ferenctől eredeztethető zongora iskolának, vagy akár a tanári pedagógiai területen hatalmas dolgokat tettek le az asztalra, amiből kinőtt aztán Cifra György is, meg Fischer Anni, meg Anda Géza, és még sorolhatnám. És ezt mutatja be tulajdonképpen Liszt Ferenctől eredeztetően az ő tanítványain keresztül, hogyan jutunk el Cifra Györgyig, és olyan nevek szerepelnek ebben, mint Tomál István, vagy Doknányi Ernő, és ezt keretbe foglalja, aki a régi zeneakadémiát felkeresi, ami egyébként egy szentély, hiszen ott lakott, ott élt, ott munkálkodott Liszt Ferenc, és egy gyönyörű múzeum is van, egy tablókiállítás során végig tekintheti ezt a családfát, amiből aztán ugye Cifra György után is olyan zseniális zongoraművészek nőttek ki, mint Kocsis Zoltán, vagy Siff András, sorolhatnám még ugye a hatalmas neveket. Ezt így jó összegyűjteni, ezt jó láttatni, ezt jó, hogy az emberek, akik egyébként akár külföldről keresik fel a múzeumot, vagy itt Magyarországról tekintik meg, összességében lássák ezt a folyamatot, hogy milyen nagy büszkeség nekünk magyarként Liszt Ferenc ők unokáivá válni és lenni.
1: Jó, és akkor egy tényleg ilyen konyhapszichológiai kérdés, visszatérve a június 4-i koncertre, hogy Zoli, bocsánat, Bácsi Schwarz Zoltán jobban izgul? Vagy tehát érezhető a fiatalság? Az azt jelenti, hogy még bennük van az abszem?
2: Én azt hiszem, hogy ez egy vegyes dolog, és hogyha megengeded, akkor azt mondanám, hogy én nem is volt olyan rég, amikor én is ilyen fiatal
1: bocsánat,
2: volt.
1: Bocsánat.
2: Tudok, nem csak, hogy vissza tudok emlékezni, és bennem is olyan volt, hogy volt egy természetes izgalom is, de volt egy nagyon nagy akarat arra is, hogy be tudjam, hogy milyen hálás vagyok, hogy be tudom bizonyítani, meg tudom mutatni a tehetségemnek azt a részét, amivel én szeretnék adni a közönségnek azt a melódiát, nagyon szeretném megmutatni, hogy nekem mit jelent azt a karaktert a zenében, egy szimfonikus zenekarra felépni. Tehát én úgy gondolom, hogy Zoltánban is, mint ahogy nagyon sok tehetséges fiatal zeneművészben, egy olyan hozzáadott energia társul egy ilyen fellépési lehetőséghez, amely mellett eltörtül az az izgalom, hogy ami lehet, hogy a rutintalanságból, vagy éppen az általános helyzettől való félelmet jelenti. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a tehetségnek ilyenkor győznie kell. Aztán ugye a rutin és az évek, ahogy mondani szokták, meghozza majd azt a nyugalmat, ami nyilván sok száz koncert után tud csak tulajdonképpen beállni.
1: Rendben, akkor június 4-e este 8 Margit-szigeti szabadtéri színpad a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, na, hogy az élén Vashegyi Györggyel, Bácsi Schwarz Zoltánnal meg a hegedűjével és Balázs János zongora művésszel a Nemzeti Összetartozás napjának tiszteletére is egy nyitó koncertet élvezhetünk, amire most is fölhívom a figyelmet, és úgy búcsúzom Balázs Jánostól, hogy lehet becézni a Szófia nevet.
2: Ó, sokféleképpen, de hát a legegyszerűbben, és mi úgy szoktuk, hogy Szofika.
1: Aha.
2: A Szófiát azt csak akkor használjuk, amikor esetleg valami rossz fát tűzöd, de ez nagyon ritka.
1: Az ritka, lányok nem is szoktak ilyet, úgyhogy
2: így van.
1: Rendben, a csemetéről beszéltünk. Balázs Jánosan, nagyon szépen köszönöm Szilviának is, meg a leányzónak is, jó egészség. Ja, és neked is jó egészséget kívánok.
2: Nagyon kedves.
1: Köszönjük szépen.
2: Ugyanezt kívánom én is.
1: Köszönjük, és találtam egy ismeretlen, egy állítólag Balázs János nevű művésztől, ha vidámságot mondom, a ifjabb Johann Strauss-tól, de nevér egy kis ilyen összesített, nagyon vidám 3 perc, 7 másodperc, úgyhogy ezt élvezhetjük kifejezetten Szofi kedvéért. Köszönöm szépen, viszont hallásra, minden jót!
2: Minden jót, Balázs, szervusz!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weiss-Manfréd úton befelé a Szabad kikötő közelében. Lépésben halad a forgalom. Műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Baleset miatt sávlezárásra kell számítani a 11. kerületben a Tétényi úton befelé az Etele út előtt a Puskás-Tivadar utcánál. Lassú a haladás a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit hídnál dél felé, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kálmán tér felé vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Lánc híd felé mindkét irányból, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utcánál, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton a Rákóczi híd előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán a Határúttól. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1. május 21-én csütörtökön, és remek május végi június elejé koncertekre hívjuk most fel a figyelmet. Ezek a Haydenom egyház zenei koncertek. Az idei évadban is ugye ezek klasszikus zenei élményeket ígérnek, ráadásul gyönyörű helyen az egyetemi templomban, legalábbis ez a két koncert. Még egyszer május 29-én és május 31-én kezdjük a Stabat Mater koncerttel, egyetemi templom, tehát Cartier és Riba, két olyan szerzővel, akiknek a nevét ma már alig ha ismerjük, pedig a maguk korában igenis meghatározták térségünk zenei világát. Antonio Casimir Cartieri olasz-lengyel komponistáról van szó, aki mindössze 35 évesen hunyt el, de pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát a liturgikus műfajok mélységével ötvözi, és most itt a liturgikuson lesz a hangsúly, de nem letargia, hogy erről szólok, hosszú időre feledésbe mérült művei ugyanis, és ez a boldogság Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csembalista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre az egyetemi templomban is, és a másik zeneszerző Jakub Jan Riba Stabat Materit hozzák el. Ő a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme, mármint a darab, Riba pedig a késő klasszika igen termékeny alkotója volt, több mint 1500 műve maradt ránk. Az egyik legnagyobb dimenziója ugye a fájdalmas anyáról írt hangszínbeli és érzelmi árnyalatokban gazdag oratóriuma, és a már említett Apo Häkkinenhez a világhírű helsinki barokk zenekar társul a Purcell kórussal és kiváló nemzetközi szólistákkal. Keressék a neveket a május 29-i Stabat Mater koncert kapcsán, akkor a haydenom.com weboldalon. A másik koncert pedig rögtön utána, szinte rögtön utána, május 31-én szintén az egyetemi templomban a hét utolsó szó, erről majd még egy picit megemlékezen, és Haydn a megváltó hét utolsó szava a keresztfán. Ez egy 1787-es fortepiano változat, ami elhangzik köszönhetően Somlai Petrának fortepianon, illetve érdekesség, hogy ott lesz Berec András is, az ő szájából, az ő hangján Pázmány Péter Krisztusnak hét szavairól, melyeket a keresztfán mondott című művéből hangoznak el majd részletek, de a Haydn darabhoz visszatérve, ez egy bámulatos fantáziával és megrendítő mélységgel kibontott, mármint az emblematikus idézeteket kibontó darab, és immár hagyományosan ez minden évben elhangzik a Haydenom egyházzenei fesztiválon, és ez a forte piano változat nagyon ritkán hallható, pedig Krisztus szavainak intimitását kétségkívül a szólóhangszer monológia adja át a leghíveben, illetve Somlai Petra érzékeny és kifinomult játéka, valamint ugye az említett Pázmány Péter idézetek Berec András tolmácsolásában. És annyi okoskodásra nekem maradt időm, hogy visszanézve ez a bizonyos Jézus, illetve Krisztus utolsó hét szava, ami tulajdonképpen hét mondat, amelyet a keresztre feszített Jézus mondott a halála előtti órákban. A Biblia evangéliumai szerint, atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, az első. Nekem a legemberibb az az ötös, a szomjazom, a hatos a beteljesedett, és ugye az utolsó, ami Lukácsnál olvasható, atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet, és van ugye hét mondat sok-sok magyarázattal, meg sok-sok zenével ezek szerint, és hogyha tovább és még mélyebben olvasnának róla, akkor a haydenom.com weboldalt ajánlom színes figyelmükbe, illetve a koncerteket május 29-én és 31-én.
1: Következik Joseph Haydn D-dur szimfónia első tétel. Előadja a Clevelandi Szimfonikus Zenekar, karmester Szél György.

Klasszik Rádió 92, egy május 21-én csütörtökön. Kurtán furcsán fegyeztem be az imenti beszédemet, mert elfogyott az időm, de természetesen az egyetemi templomba invitáltam mindenkit a Haydonári Egyházzenei koncertek két remek darabjára. Haydonnal, fortepianóval, két elfeledett művésszel, és egyáltalán, illetve nagyon remélem, hogy nem elfeledett művészt köszöntök ma, illetve említek meg, és önöket is kérem, hogy emlékezzenek rá. Janikowski 100 van egész évben, Janikowski Éva születésének 100. évfordulója, és ha becsukjuk a szemünket, akkor Réber László rajzai jutnak eszünkbe, hiszen 20 művét, 20 könyvét kizárólagosan Réber László illusztrálhatta, mármint Janikowski Éva könyvei közül. Egy Munkácsi Mihály díjas magyar grafikus művészről, illusztrátorról és karikaturistáról beszélünk, de ha akkoriban beszélgethettünk volna, amikor fiatal volt, egyébként 1920. május 21-én, vagyis hogy születésnaposan született, akkor biztos, hogy sportról kellett volna beszélni. Pécsen ugyanis egy kiváló gerelyhajító sportoló volt, válogatott szinten is. Aztán sajnos jött a háború, illetve a sajnos az itt idézőjelbe teendő, nagyon ritkán beszélt, nagyon ritkán adott interjút, ha adott egyáltalán. A Kincskereső magazin főszerkesztőjének, Rigó Bélának 1984-ben adott egy órát, aztán ezt meg is bánta, mert folyamatosan azt kérdezte az interjú mögött, hogy mikor lesz már vége, mert ez annyi időt veszel az ő munkájából. Szóval ez a bizonyos interjú elérhető, és ebben mesél arról, hogy amikor hadifogságban volt, ami nem volt egy rövid idő, akkor cigaretta papírra tudott rajzolni, és ez nagyon megtetszett az úgymond följebb valóknak, vagy a hát akik őt fogva tartották, és aztán már kapott rendes papírt is, kizárólag sárga festéket, és itt mutatkozott meg, hogy mennyire jól és mennyire takarékosan rajzol. Ez a takarékosság, ez is például Rigó Bélától származó idézet, de nagyon jó, ha belegondolnak és maguk elé idézik. Mondjuk a hajén felnőtt volnék már az összes rajzot, tehát a Janikowski Réber könyvek világ sikerének egyik titka, hogy a szófukar író rátalált a vonalfukar grafikusra. Amit ők összespóroltak, azt pazarolták ránk. De nem csak Janikowski könyvekhez illusztrált, Örkény egyperceseihez is készített rajzokat, aztán még Kurt Vonnegut könyvek belső-külső borítóján is megtalálható a grafikus, a születésnapos grafikus Réber László sok-sok műve, aki mondom nagyon szótlan volt, nagyon keveset lehet tőle tudni róla, de nagyon nagy az, amit alkotott, és együtt Janikowski-jal, mindig ezt mondta Janikowski Éva, és Janikowski János, Janikowski Éva fia is azt meséli, hogy nagyon keveset beszéltek egymással, odaadták egymást, illetve Éva odaadta a betűket, és aztán László visszaadta a vonalakat. Így lehet, hogy egy szó nélkül. Azt mégis milyen jó született ebből

0: kőolajipari vállalat részvényeinek megvásárlásáról a szerb elnök szerint. Alekszandar Vučić azt mondta, hogy nem túl optimista azzal kapcsolatban, hogy május 22-ig sikerül megállapodást elérni az orosz részesedés értékesítéséről. Hozzátette, reméli, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatala megérti a helyzetet és Szerbiát nem sújtja szankciókkal. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható szállító marad. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti kör önkéntesei is. A település temetőjében több fakereszttel jelölték meg a katonasírokat, de azokon név, alakulat vagy haderő nem volt feltüntetve. A katonák maradványai mellett a Magyar Királyi Honvédségnél rendszeresített tárgyak is előkerültek, minnyájukat Hollóházán temetik újra várhatóan jövőre. Fátyol és komoly felhők mellett sok napsütés várható, záporok, zivatarok többfelé előfordulhatnak. Helyenként élénk lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul, késő estére 13 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt Vukovi Juditot hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Vaspálya utcában befelé a Liget tér előtt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpályán járható a 3. kerületben a Tímár utcában a Pacsirtemező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: A szlogen változatlan, meg az indítás is, hogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, és ez egy őszinte mondat tőlem, mindig május 21-én csütörtökön délelőtt is, és a lényeg az, hogy tartsanak velünk könnyedén és nyugodtan a könnyedséget, például játékkal tudjuk illusztrálni. Ugye tudják, hogy június 1-e a tej világnapja, ha nem, akkor tőlünk folyamatosan megtudhatják, és a tej terméktanács jóvoltából minden nap játszhatnak velünk. Ennek a lényege, hogy jegyezzék meg, legyenek szívesek a játék@klasszikradio.hu e-mail címet, illetve találják ki a helyes választ a következő kérdésre, melyik sajt típus érlelődik akár több évig is, gasztrokultúráról van szó, még mielőtt fölvonnák a szemöldöküket, vagy a pálpusztai sajt a több évig érlelődő, vagy a parmezán sajt, esetleg a márvány sajt, ha tudják a helyes választ, akkor nem is, de elismétlem, játékukac@klasszikradio.hu, és írjanak este 7-ig. Naponta a tejterméktanács jóvoltából egy ajándékcsomagot sorsolunk ki, és a szerencse még kap szerepet, hiszen ha sokat játszanak velünk, akkor mondtam már, hogy június 1-e a tejvilágnapja, addig van idő. A második hét végén egy fődíjat is kisorsolunk, egy két fő részére szóló wellness hétvégét, félpanzióval a Pécsi Fibula Residence and Wellness Hotel jóvoltából, úgyhogy jó játékot, meg jó érlelődést, érleljék magukban a választ, miszerint melyik sajttípus érlelődik több évig is, vagy a pálpusztai, vagy a parmezán, vagy a márvány sajt, aki biztos, hogy nem bonta volna fel a szemöldökét, mert imádta az életet, szeretett játszani. Hát a tejjel nem tudom, hogy milyen kapcsolatban volt. Azaz egyébként ma születésnap.

Most Pécsi Ildikó a fidelio.hu-ról lopok információkat. Itt van egy nagyon kedves visszaemlékezés. Reál Jászai Mari díjas, kiváló művész, Magyar Köztársasági Érdemrend, Középkeresztje, aztán Kossuth díj 2007-ben, polgár, ahol született, és lakóhelye Gödöllő, díszpolgára, és gyerekeknek szóló lemez 2008-ban, 10 évig mindig bemutattak egy klasszikus görög darabot Tánc Gorziumban, mert hogy nem csak írt színdarabokat, hanem rendezett is, van egyébként 4 könyve, nagyon sok beszélgetés vele, és nagyon sok humoros momentum az életében, amit hála Istennek rögzítettek, a Magyar Televízió kabaré műsorai is. Mondjuk ő és Antal Imre kettőse felejthetetlen mindig. Az ő és Bodrogi Gyula kettőse felejthetetlen a Linda sorozatból, de egyéb, amit nem gondolnánk róla, és én sem azzal kezdtem, hogy a naíva szerepek után erős jellemábrázoló képességének köszönhetően elsőrangú karakter színész lett drámai szerepekben is, az Amerikai Elektrában, az Antigónéban, a Warrenné Mesterségében, a Boldogtalan Holdban, és ugye a Végjátékok, a Furcsa Pár, az Irma te édes, akár még a Koldus Opera is ide sorolható. Hát sajnos csak múlt időben, de mindig nagyon jó emlékezni, illetve látni vagy hallani Pécsi Ildikót. Keressék és idézzék föl emlékét. Ha azt mondom, hogy Csámpás Rozi, akkor ő sem sértődött volna meg, és önök se sértődjenek meg, és játszanak velünk. Ha már születésnapokat említettünk, akkor ezt az órát a 65 éves Duna szimfonikus zenekarnak szánjuk, a közelgő koncerteknek, a jubileumi hangversenynek, meg természetesen a történetnek is, mert 65 az nem csak gombócból, hanem hangjegyből is sok. Ez egy furcsa átkötés volt, de a lényeg, hogy most könnyedén és nyugodtan a zenével folytassuk, utána pedig ünnepeljük a 65 éves Duna szimfonikus zenekart.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Az ajánló az sok remek koncert lesz, az aktualitás pedig egy születésnap, illetve egy születésnapról szóló szinte egész év. 65 éves a Duna Szimfonikus Zenekar, úgyhogy illik megünnepelni sok-sok koncerttel, meg beszélgetéssel. Első beszélgető társam Blaskovics László, a Duna Szimfonikus Zenekar menedzsere, aki ne szóljon rám, magamtól is tudom, hogy a dunaszimfonikusok.hu weboldalt kell böngészni, ugye? És jó reggelt egyben!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: És ez a weboldal azért ez sokkal többet tartalmaz a történetről, mint amit itt össze lehet foglalni. Matematikában nem vagyok jártas, de akkor 1961-re kell visszamennünk, ugye, ha a megalakulásra gondolunk.
2: Igen, és hát azóta a zenekarnak elég nagy történelme volt már, és sok mindent megélt. Abban az időben, amikor megalakult a zenekar, akkor az országnak az egyik első számú zenekara volt. Most is ott vagyunk az élvonalban,
1: bizony.
2: De most azért nem vagyunk az első számúak, de mindenféleképp próbálunk fönnmaradni, továbbvinni a klasszikus zenei kultúrát, és hát a tavalyi évben például 90 koncertünk volt 30 ezer nézővel, úgyhogy ez azért bizonyítja, hogy megvan a helyünk a mai magyar zenei életben.
1: 2021-ig könnyű volt, mert a Duna Szimfonikus Zenekarhoz a Duna Palotát lehetett kötni, annak volt rezidens együttese, azóta aztán belakták a fővárost, sőt még új helyekkel is népszerűsítettek. Kőbányát kell most már hozzá kötni. Jó ott lakni? Jó ott lenni?
2: Igen, nagyon-nagyon szeretjük Kőbányát. Alapvetően ott a kőbányai önkormányzat segítségével kaptunk egy telephelyet, ahol van egy nagyon szép nagy próbatermünk, irodák, nagyon nyugodt körülmények között folyhatnak a próbák, kifejezett műhelymunka tud folyni, és egyébként a helyiség az akár alkalmas lehet kisebb koncertek megtartására is. És Kőbányán pedig, amikor csak lehet, akkor szerepelünk mindenféle kőbányai rendezvényeken, eseményeken, és ezen kívül pedig az országot járjuk filmzene koncertekkel.
1: Gyönyörű helyszíneken, ha csak palotákat mondok, akkor az legyen a Festetics, aztán az Urániában is gyakran ajánlunk mi Duna Szimfonikus Zenekar koncerteket, és ez már elővetíti, hogy a repertoár az nagyon-nagyon tág, széles.
2: Igen. Amellett, hogy próbáljuk megtartani a klasszikus formájú, klasszikus zenei koncerteket, azon kívül mindenfajta crossover koncerteket csinálunk, filmzene koncerteket, és a klasszikus jelleghez hozzátartozik ahhoz az is, hogy amiután a Duna Palota már nem volt, ezek után mi elkezdtük keresni azokat a helyszíneket, ahol nagyon szép kulturális helyszínek, és tudunk muzsikát közvetíteni a közönségünknek, és így jött a Festetics Palota, az Oránia Nemzeti Filmszínház, most a jövő héten pedig az Eltének, az Aula Magna termében fogunk fellépni, ami ugyancsak egy nagyon szép, impozáns hely, és nagyon jó akusztikájú.
1: A Pesti Szimfonikus Estek sorozat harmadik darabja, harmadik koncertje, ez sok-sok Brahmszal és Dvorzsákkal, meg Kovács Anna Máriával, a Magyar Nemzeti Férfikarral, Kovács János vezényletével, és az országjárást említette, hanyan járnak országot, mert azért minősített kamaraszimfonikus zenekar címmel is büszkélkedhet a zenekar 2022 óta. Mindannyian utaznak, kevesen utaznak, hogy osztják be magukat?
2: Ez változó. Azokra a produkciókra, amelyekre zeneileg meghatározó, hogy mennyien menjünk például a filmzenékre, ott 45-50 fővel utazunk busszal, és ezen kívül pedig nagyon sok kamarakoncertet tartunk, főleg a Lázár Ervin program keretein belül, de a Határtalan programban is szoktunk járni határon túli magyar településekre fellépni kamarazenei formációinkkal. Egyébként pont az elmúlt napokban voltunk a Lázár Ervin programmal, több kamarakoncertet adtunk iskolákban.
1: Visszatérve egy picikét a filmzene koncertekhez, amellett, hogy ez mindenkihez szól, ugye ez egy kapocs a fiatalok felé is.
2: Igen, abszolút mértékig. A fiatalok, és azt gondolom, hogy főként a középkorosztály felé is egy kapocs, és egyébként pedig azt gondolom, hogy a zenészeink, akiknek a szívügye abszolút mértékig a szimfóniáknak és a klasszikus zenei műveknek a játszása, nagyon élvezik a filmzene koncerteket. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy olyan dolog, amiben jaj, azt kell csinálni, hanem kifejezetten élvezik azt, hogy a közönség is nagyon szereti. Tehát azért nem mindegy fellépni egy 1000 fős stadionban, ahol utána vastaps van.
1: Programmenedzserként nehéz beosztani a zenekar programját? Nyilván mindenfele hívják, mindenhol ott kéne lenni.
2: Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy már a jövő tavaszt tervezzük. Oh. Úgyhogy a 2027-et, hogy általában a koncertek azok jól előre meg vannak tervezve. Természetesen van olyan, hogy kapunk egy olyan felkérést, hogy valahova szeretnének minket, és akkor meglátjuk, hogy belefér a naptárunkba, de amikor csak lehet, akkor megyünk és fellépünk.
1: És természetesen hazai és nemzetközi világsztárok is megfordulnak önök előtt, mellett, akár szólistaként, akár karmesterekként. Nagy az ázsió? Nehéz megfelelni ennek a 65 évnek?
2: Hát őszintén szólva, én a 65 évet annyira visszamerőleg nem látom, mert...
1: De nyilván egy fiatal emberrel beszélgetek, igen?
2: Igen, tehát nem tudom úgy ezt meghatározni. Én azt tudom, hogy az idősebb kollégák szeretnek velünk együtt dolgozni most is. Tehát én azokon tudom ezt inkább leszűrni, akik nagyon régóta ott vannak a zenekarban, végigéltek sok mindent, sok periódust a zenekar életében, de úgy érzékelem, hogy nekik és a közönségnek is az a fontos, hogy jó zenét prezentáljunk, és sikeres koncertek legyenek.
1: Egy kis marketing kérdésem lenne, hiszen rengeteg műfajban, sőt műnemben játszanak, filmről beszéltünk, crossover fölmerült, de ha lehet szabad választani mondjuk barokk, klasszikus, romantikus vagy kortárs közül, mi a legnépszerűbb, és a kortárs az egy misszió-e?
2: A kortárs is egy misszió, és amikor csak lehet, akkor kortárs műveket is előadunk. Azt kell, hogy mondjam, a közönség szempontjából a leginkább a romantikus az, ami a vonzó. Vannak művek, amik kifejezetten vonzóak, például Dvorzsák az abszolút mértékig mindig, vagy Grieg, vagy Csajkovszki, tehát amikor megjelenik egy reklámban az, hogy Dvorzsák vagy Csajkovszki, akkor általában az biztos, hogy telt ház. Ez egyébként az én megítélésem szerint arról is szól, hogy nem feltétlenül abban az időszakokban válnak a leghíresebbé zeneművek vagy zeneszerzők, amikor ők éltek, hanem sokszor ez 50-100 év múlva következik be, és azt gondolom, hogy a mai világban például kifejezetten például Csajkovszkinak a virágkorát éljük, és a közönség oda van Csajkovszkiért például, vagy Dvorzsákért, és nem vagyok benne biztos, hogy ez 50 évvel ezelőtt is pontosan ugyanígy volt.
1: Úgy látszik, szükségünk van a romantikus muzsikára, hogy egy picikét kikapcsoljunk. Legközelebb, tehát május 30-a, mármint a Pesti Szimfonikus Estek sorozatban legközelebb az Elte Aula Magna, ami az Egyetem tér 1-3, még egyszer sok-sok Brahmszal, és az említett Dvorzsákkal, a 7. D-moll szimfóniával. Mit kell kívánni egy születésnap kapcsán, ugye sok gyertya, de hogy így még tele legyen a naptár? Az a legjobb.
2: Próbáljuk tele rakni a naptárat azért módjával, és igazság szerint próbáljuk azt is, hogy minden koncerten megéljük ezt a ebben az évben ezt a születésnapot. És mindegyik koncert nagyon sikeres legyen.
1: Ha szabad még kérdeznem, vannak-e rajongók, vannak-e elkötelezett úgymond tagok, akik mindig önökkel tartanak, akik mindig a bérletet az elsőként veszik meg, vannak-e rajongók?
2: Igen, van egy táborunk, főként idősebb korosztály, és nagyon sokan még a Dunapalotából járnak hozzánk. Próbáltunk arra odafigyelni, hogy amikor 5 évvel ezelőtt el kellett hagyni a Dunapalotát, hogy azokat a rajongókat, akik mindig ragaszkodtak az őket is, úgymond, tehát tudjuk neki koncerteket adni, és emiatt mindig próbálunk bérletes formációkat létrehozni, és ezért jött létre most a Pesti Szimfonikus Estek is, hogy azokat, akik ragaszkodtak hozzánk, őket klasszikus zenei koncertekkel ki tudjuk szolgálni, és jönnek hozzánk, és vannak, akiknek elküldjük a reklámbérletet, és másnap már rögtön jelentkeznek, hogy szeretnének jönni.
1: A leggyönyörűbb helyszíneken, akár Pesten, akár Budán, de akkor most Pestre hívom föl még egyszer a figyelmet. Május, 30-ára, ami szombat, igen, ezt kerestem, hogy szombat.
2: Igen.
1: És este 7, ugye az ELTE Aula Magna Egyetem tér.
2: Igen.
1: Egyelőre nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, de a születésnapi beszélgetést azt folytatjuk még nem sokára majd Sklenár Ferenccel, úgyhogy kívánok akkor sok rajongót, sok helyszínt és egy olyan naptárat, ami nagyon kevés fehér foltot tartalmaz, de azért a pihenésre is kell szánni időt, gondolom, ugye?
2: Igen, hát azért betartjuk a nyári szabadságot, ami jellemző a klasszikus szimfonikus zenekaroknál.
1: Blaskovics Lászlónak nagyon-nagyon szépen köszönöm az adalékokat, a számokat, meg a szeretetet, a hallható szeretetet. Duna Szimfonikus Zenekar, és akkor én ma még nagyon sokszor fogom mondani, hogy dunaszimfonikusok.hu, itt keressék a programokat, meg persze sok érdekességet a történetről. Nagyon szépen köszönöm, és akkor némi zene után pedig Sklenár Ferenccel folytatjuk. Minden jót kívánok, viszont hallásra!
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És a sok és remek koncert mellett természetesen sokszor hangzik el egész évben a boldog születésnapot a 65 éves Duna Szimfonikus Zenekar számára, és róla beszélünk most, és természetesen már, ahogy beharangoztam, most Sklenár Ferencet köszönthetem, úgyis, mint ügyvezető igazgatót, úgyis, mint művészeti vezetőt. Jó reggelt, jó délelőttöt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is minden hallgatónak.
1: És természetesen, ami a leginkább furdalja egy infantilis ember oldalát, hogy mikor van a tulajdonképpeni születésnap, mikor ülik meg, vagy mikor játsszák el a születésnapot a zenekar tagjai, természetesen hallgatóknak, nézőknek.
2: Tulajdonképpen elosztottuk úgy nagyjából az egész évre az eseményeket, de főleg nyáron és ősszel koncentráljuk ezeket a ünnepi hangversenyeket, ami lényegében egy szerény ünneplés, hiszen az igazi ünnep az, amikor a zenekar koncertezhet, és mi tudjuk, hogy 65 éve ott vagyunk a porondon. Az utóbbi 5 évben ugye megújult a zenekar, egész más körülmények közé került, így kitágult a látókörünk, az országban is rengeteg helyen fellépünk, és hát a nyáron is ugye több helyszínen is fogunk koncertezni.
1: Idáig a gyönyörű pesti helyszínekről, palotákról beszélgetünk Blaskovics Lászlóval, de itt vannak szabadtéri koncertek is, amik nyilván kellenek és passzolnak is a nyárhoz. A kőbányai helytörténeti gyűjtemény, illetve az a múzeum kert, az milyen helyszín?
2: Hát ez egy fantasztikus helyszín, amikor én 13 évig még Kőbányán éltem, a gyerekeim oda járt a zeneiskolába.
1: Aha.
2: Az volt a zeneiskola épülete, és akkor egy elég elhanyagolt terület volt, még lakások is voltak, és akkor a zeneiskola kapott egy méltóbb helyszínt a Szent László templom mellett, és az egykori zeneiskolát átalakították helytörténeti múzeummá, ahol mindig nagyon izgalmas események vannak, kiállítások, például ez a szecessziós kiállítás is egy fantasztikus napot jelent majd 10-én.
1: Mert akkor van a szecesszió világnapja.
2: Igen. És az esemény záró napjához választottunk. A szecesszió így a zenében, a konkrét művekben inkább azt jelenti, hogy a változatosság, az érdekesség, a színesség, és ott a helyi komoly zene rajongók imádják ezt a helyszínt, nagy fák vannak, árnyas kert, egy zárt akusztika, egyetlen egy dolog tudja csak megzavarni a koncertet, ha éppen egy repülő arra azt a folyosót választja, akkor az egy kicsit hangos, de akkor mindenki mosolyog, mert ez is hozzátartozik a kerület életéhez.
1: Meg a szerelem ezekhez, vagy ezek szerint, mert itt aztán a Don Giovanni nyitánytól Oberon nyitány, szerelmi álmok, ezer egy éjszaka keringő, terefere, polka, tényleg minden, ami ugrálok itt össze-vissza, de hát nagyon fontos, már a romantikát megkaptuk Blaskovics Lászlótól, hogy ezt nagyon szeretik. Mindig kell figyelni arra, hogy mit szeret a közönség?
2: Én azt gondolom, hogy a Duna Szimfonikus Zenekarnak az egyik fő küldetése, hogy népszerűsítse a klasszikus zenét, a műfajt. Ezért igyekszünk olyan népszerű darabokat választani, hogy ez legyen egy meghívó azokra a koncertekre, és ami adott esetben nem egy ilyen eseményhez kötődik, és csak regisztrációt kell lényegében az érdeklődőnek tenni, hanem adott esetben még belépő díjat is szívesen fizet a közösség. Tehát ezek a nyári koncertek, ezek a kezdcsináló koncertek, de például, hogyha Ha tovább megyek a nyári eseményekben, és a gödöllői kastélykoncertről beszélek, ott meg már szinte egy hagyományról lehet beszélni, hogy a múzeumok éjszakájához is kapcsolódik egy hangverseny, amiben szintén ezek a szerelmes dallamok és az estét, az éjszakát idéző zenék nagyon jó helyet kapnak. És a másik ilyen kedvenc helyszínünk, ahol szintén hagyományról beszélhetünk, az pedig a Klebersberg kastély udvara, ami egy csodálatosan felújított épület és egy csodálatos rózsakertnek is nevezhetem, tehát ideális helyszíne a nyáresti hangversenyeknek, ott pedig a Szent Iványi esthez kapcsolódik. a hangverseny, ez ugye június 26-án van, mindenkit invitálok. Igazán nem a város központban van, de megéri egy kicsit autózni vagy buszozni, parkolási lehetőség korlátlanul van a közelben. Úgyhogy ezek az események azok, amik, ha az időjárás is kegyeibe fogad minket, mert ugye a komoly zene az egy nagyon érzékeny, hogy az időjárásra viszi a szél adott esetben a kottákat, mert ugye kottából játszunk, az esőről nem is beszélve, mert akkor teljesen lehetetlen játszani, féltjük a értékes hangszereket, de maga az este, például a Plébezdel kastélyban még fűszerezve is van Eckhard Gábor hozzáértő szavaival, úgyhogy igazán izgalmas est lesz az, azoknak, akik ellátogatnak el például erre a hangversenyre.
1: És hogy Zelinka Tamás se sértődjön meg, ő biztosan ott lesz Gödöllőn, a már említett gödöllői lovardabeli koncerten, ami június 20-a, meg hát szerintem a Kőbenyei helytől a múzeumkertbe is ellátogat, ha más szecesszióra van szó.
2: Tamás a mi régi barátunk, és ha szóba hozom, hogy 65 éves a zenekar, akkor Zelinka Tamás a kezdetek kezdetén nagy dőgözött a zenekarban.
1: Akkor minden mindennel összefügg.
2: Ő még nálam is régebb ott a idézőjelben zenekartagját, ma is annak nevezhetjük, hiszen állandó segítőnk, partnerünk és műsorvezetőnk. És azt a 21 néhány évet, amit én nem töltöttem a zenekar első korszakában, azt őtől autentikus forrásból ismerjük.
1: Rá kell kérdeznem, mert szemünk a jövő felé néz mindig. A kortárzene ennek esetleges népszerűsítése, ki nem ejtem a számon az érzékenyítést, tényleg mennyire misszió? Már Blaskovics Lászlót is faggattam erről.
2: Korábban voltak olyan pályázatok, most nem nagyon volt az utóbbi időben, vagy hogyha volt is ilyen jellegű kortárs zenét támogató pályázat kiírva, olyan kicsi összegeket írtak ki ezekre a pályázatokra, hogy abból gyakorlatilag lehetetlenség kortárs műveket bemutatni, rendkívüli időigényes. Csak azért mondom, hogy nyitottak vagyunk abszolút erre a dologra, de a saját erőből, ugye a mindennapi megélhetéssel küszködve nagyon nehéz ezeket a missziókat felvállalni, de hogy látszik, hogy valóban minket ez érik. Például csináltunk már zeneszerző versenyt is, ahol több zeneszerző pályázott, mindegyik darabot, a legjobbakat élőben el is játszottuk, és a legjobbakat, azokat koncertre is vittük. Tehát a zenekarnak van egy ilyen missziója, amióta ugye nincs idézőjelben saját hangversenytermünk ugye a Dunapalotta bezárása óta, azóta ez is egy nehézség, hogy a terembérlet plusz a szerény honorárium a zeneszerzőknek, ez a kettő együtt, ez nehéz dolog. És az érzékenyítés viszont abban jelentkezik, hogy igyekszünk egy olyan környezetbe ágyazni a kortárs darabokat, ami mégiscsak közönség vonzó. Tehát mindig ez volt a tapasztalat, ha játszottunk egy nagyjából klasszikus, romantikus műsort, és volt benne egy kortárs darab, akkor az a törzsközönség, az idősebb emberekből álló törzsközönség mindig azt mondta, jaj, de jó volt ez a darab. Tehát ez a lényege, hogy nem szabad, nekünk nem ez a feladatunk, hogy nyakon öntsük a közönséget nehezen hallható darabokkal, hanem be kell ágyazni ezt egy olyan környezetbe, amitől az egész koncert egy szép, hagyományos és értékeket hordozó eseményé válik.
1: A filmzene koncertek kapcsán jut eszembe egy remélhetőleg buta kérdés, de hát itt van minden technika, ezeket a muzsikákat digitálisan otthon négy fal között meg lehetne hallgatni. Mit mondanak a nézők, a rajongók, és rengetegen vannak, ez egy rendkívül népszerű koncertsorozat, hogy mi a plusz ebben, amikor a Duna játszik filmzenét?
2: Mint minden olyan művészi esemény, ami élőben is megnézhető, csak például mondjuk egy színházi előadásra gondolok, soha nem lesz olyan a televízión keresztül, mint élőben. Tehát egyrészt egy sportcsarnok, ahol megfelelő hangosítás van, LED fal animációval, és a közönség meghallja az ismert dallamokat, vagy amiket igazán szeret, akkor a többi is átéli, tehát együtt nagyon sokan átélik ezt az élményt, és olyan vastagsokat, olyan hát kiabálós tapsokat klasszikus koncerten el se lehet képzelni, mint ami ezeken a koncerteken van, úgyhogy nagy öröm a zenekar számára is, hogy ilyen ünneplésben van része, és hát ugye ezzel meg sokszoroztuk a nézőszámainkat, 30-40 ezer néző van ezekkel a hangversenyekkel együtt egy évben, ami egy kis 300 fős koncertteremben elérhetetlen lett volna régebben.
1: Remek. Most azt mondom, hogy remek, de hát természetesen inkább azt mondom mindenkinek, hogy lapozza föl a Dunaszimfonikusok naptárát, ami elérhető a dunaszimfonikusok.hu-n, és akkor ott már is találkozhat egyrészt az említett pesti szimfonikus estekből az Elte Aula Magna koncerttel, ami a hármas lesz Brahmszal, Dvorzsákkal, utána lettünk invitálva Szenár Ferenc által, hogy csúnyán mondjam, a Kobányai helytörténeti gyűjteménybe, vagyis hogy a múzeumkertbe, és aztán átveszi az uralmat a Szerelem Abszolút Múzeumok Éjszakája, Gödöllő, június 26-a Szent Iván éj, a Klebelsberg kastély rózsakertje, és aztán jön a nyár, jön a nyár. Azt is kérdezte már a menedzsertől, hogy szabad-e tele rakni a nyarat koncertekkel, vagy azért pihenhet is a zenekar?
2: Igen, most már tradicionálisan július első hetében még dolgozunk, és aztán nagyjából egy 3 hetes szabadság következik, és augusztustól újraindulnak a rakéták különböző hangversenyekkel. Itt még mindig tombolnak ugye a szabadtéri filmzenekoncertek Balatonfürettől elkezdve Szentendréig, ami szintén ugye a Szentendrei Múzeum
1: gyakori helyszín.
2: Van egy hatalmas szabadtéri színpad, tehát ezek akkor újraindulnak, ezek a szabadtéri koncertek, és aztán ősszel visszatérünk a koncerttermekbe.
1: És szerintem mi is visszatérünk egy jó beszélgetés erejéig a szeptemberi igazi születésnapi koncerthez, ami legyen most még meglepetés. A gyertyák száma az nem, mert az biztos, hogy 65 lesz. Szenár Ferenc, bis 120, de nem tudom kiszámolni, hogy az mennyi összesen. Szerintem az még 45 év. Ha akkor is tudunk beszélgetni, annál szebb dolog nincs a világon. És nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és akkor jó élményeket, szép élményeket kívánok a hallgatóknak. Köszönjük. És persze önöknek is.
2: Köszönjük szépen a zenekar nevében is.
1: Nagyon szépen köszönöm, és viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
1: Nagy dolog, sok év ez a 65, hogy fönnmaradhat töretlenül egy zenekar, bár a helyszínek változnak, de ők találnak új helyszíneket, gyönyörű helyszíneket, és tényleg Kőbányán a helytörténeti gyűjteményt tekintsék meg, és még egyszer június 10-e a szecesszió napja, remek kiállításokkal, és június 13-án pedig ezzel az említett koncerttel, ami hátradőlős, átkarolós, nem szunyogos, hanem nagyon szerelmes. Adjuk is át a terepet, hát nem biztos, hogy a szerelemnek, de a gyönyörűségnek és egy E-moll fóra versenynek, illetve a Capella Savariának. Németh Pál Lé lesz a fuvola főszerep.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán a Vaspálya utcában befelé a Liget tér előtt. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakasz rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. A Bécsi úton befelé a Vörösvári út előtt lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirtemező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Lezárták a külső sávot Zuglóban a Nagy Lajos király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Németh Luca, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, egy május 21-én, egy csütörtökön. Emlékezzünk egy picikét Pircsi Ildikó születésnapja kapcsán, is arra hívtam föl szíves figyelmüket, hogy senki nem múlik el nyomtalanul, tessék keresni, és pláne nem múlik el nyomtalanul az, akit bármikor föl tudunk idézni magunkban csukott szemmel is. Helyei László az, aki 1948-ban kezdte amatőr színészként pályáját, 75-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, tehát Újpest a helyszín, 1948. május 21-e. Számolják ki, hogy hány éves lenne sajnos Helyei László. A sajnos az több mint 10 éve van, de én mondom, hogy itt van velünk, hogyha beütik az összes keresőt, akkor kijönnek a szinkron szerepek, az újságmúzeum.hu jó voltából a színházi szerepek is, de a szinkron szerepekre visszatéve ők sem tudják összeszámolni. 130 az csak két színészhez, Gérard Depardieuhöz és Donald Sutherlandhez köthető filmek száma, de aztán szinte a dolgok végtelenje következik, és még mindig nem ejtettem ki a számon Mátyás királyt, amit szeretett, lehetett volna ez teher is a számára, de élete végéig a gyerekek szeretetét, az új generációk szeretetét élvezte, és kapta meg, hála Istennek. Úgyhogy ha Mátyás királyra gondolunk, akkor is Helyei Lászlóra gondolunk, meg ha arra bizonyos orgánóra, nem is hangra gondolunk, akkor is Helyei Lászlóra gondolunk, hogy keressék a hangját, az alakját, azért hála Istennek sok-sok szerepben megőrizték őt, és ne szerepet játszanak, hanem sétáljanak és kiránduljanak velünk. Szerémi Nóri bár fölhívta a figyelmet, ezt ma már többször hallották, és én is szólok, hogy 5 éves a Mesélő Budapest, úgyhogy tessék a rádióműsornak, a Klasszik Rádión és a Jazzy Rádió hullámosszán hallható kalauzoló műsornak egy jó születésnapot szerezni, meg természetesen maguknak is, május 29-én egy ingyenes zenélő Budapest sétával, Pesti Vigadó Operaház, Operettszínház, és aztán a Zeneakadémia előtt egy kis meglepetés, az egyetem közben működésével, hát zene lesz igazi záró akkordként, úgyhogy tessék jelentkezni a Mesélő Budapest kukac.klasszikradio.hu címen május 25-én délután 4 óráig egy remek sétával, illetve Tittel Kingával, meg a mi Szerémi Nórinkkal, amit azt azért mondom, mert szerdán és pénteken természetesen övé a reggel, és nagyon sokat segít abban, hogy kikkel beszélgethessünk, mikor beszélgethessünk, és milyen programokat ajánlhassunk önöknek, úgyhogy ha Nórira, Kingára, illetve szamos édességekre kíváncsiak, a Tour Guide jó voltából a fülükben, akkor jelentkezzenek a Mesélő Budapest sétára.

hallottuk önöket, tehát tényleg szóltunk, hogy a Savoia Parkban lesz egy remek gyereknapi kimit tud, úgyhogy az óvodásokat és az alsósokat tessék fölkészíteni nagyon sok szeretettel, és csak olyannal, amit ők is szeretnek, és jelentkezzenek. Erről is beszélgettünk Szabó Máté színművésszel, aztán pedig jött a remek beszélgetés Balázs Jánossal, mert hogy ő, illetve hát természetesen a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, illetve Bácsi Schwarz Zoltán hegedű művész nyitja meg a Margit-szigeti Színház koncert nyarát, a nyári klasszikus zenei szezont az összetartozás napjának tiszteletére június 4-én, aztán a 65 éves Duna Szimfonikus Zenekart köszöntöttük nem gyertyákkal, hanem beszélgetésekkel, meg sok-sok koncert ajánlattal, úgyhogy ajánlom szíves figyelmükbe a dunaszimfonikusok.hu weboldalt, és azt is ajánlom szíves figyelmükbe, hogy törődjenek magukkal, meg a tejjel, és válaszolják meg azt a kérdést, hogy melyik a talán legtovább érlelendő, több évig érlelendő sajt, a pálpusztai, a parmezán, avagy a márványsajt. Játékuk az klasszikradio.hu, ami e-mail címünk, küldjék be, és akkor sorsoljuk is már is az ajándékcsomagot, meg aztán végén a fődíjat, és remélem bíznak bennünk, és holnap reggel is minket választanak, egészen pontosan Szeri Minórit, és ha már bizalom, akkor jöjjön az igazi útra való bizalom témakörből Konfuciusztól. Talán a legfontosabb mondat, hogy a bölcsnek nincs előítélete, azért vannak iránta bizalommal. Legyenek irántunk is bizalommal, tartsanak a Klasszik Rádió 92.1-el, meg benne holnap majd a Klasszik nyitánnyal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót, viszont hallásra!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Május 18-a és június 1-e között tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Már készül a pünkösdi hosszú hétvégére a MÁV. Újra közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és az Egyesült Államok között. Nyárias idő várható záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 23 és 27 fok között alakulnak. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vukov Judit. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Ez szerint a jövőben akár 3 évig

terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetik azt, aki akadályozza a testületek munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 ezer, majd a következő két alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie, végül a rendőrséggel elővezettethetik. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra kell számítani. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények is közlekednek majd. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60 ezer közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után mától újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából, így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása. Országszerte sok napsütés várható, legfeljebb a középső ország részben lehetnek gomoly felhők, arrafelé elszórtan futó zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Többfelé megélénkül, a Dunán túlon, illetve a keleti ország részben időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt, Vukovi Juditot hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtér építésekor akadtak a technikai kihívásokon kívül is megoldandó problémák. A terület ugyanis nem volt egy kézben. Az egyik tulajdonos, a csak Nándi bácsiként emlegetett juhász nem volt hajlandó eladni a földjét, így a házát tulajdonképpen körbeépítették, de tovább élhetett benne. Az épület még most is ott áll a kettes kifutópálya végében. Természetesen már nem laknak benne, de egy ideig állítólag a pilóták és a sztjuárdeszek titkos találkahelye volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az ELTÉ-t kezdetben Nagyszombati Jezsuita Egyetemnek, 1769-től Királyi Magyar Tudományegyetemnek, újabb áthelyezése után Pesti Királyi Tudományegyetemnek, 1873-tól 1921-ig Budapesti Tudományegyetemnek, 1921-től Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemnek nevezték. Eötvös Loránd fizikus, politikus nevét 1950. szeptember 15-e óta viseli. Jelenleg 8 karral működik, és mintegy 28 ezer hallgatója van Budapesten és Szombathelyen. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró vonalát 1950 és 1955 között a Népstadion és a Déli pályaudvar között tervezték két szakaszra bontva megépíteni, 8 állomással. Az építkezés első ütemében a Népstadion és a Sztálin tér, a mai Erzsébet tér között indult volna meg a forgalom, majd ezt követően került volna sor az Erzsébet tér Déli pályaudvar közötti második szakasz átadására. Az akkori tervben az Asztóriánál még nem volt állomás, és a Népstadion utáni az Őrsvezér térig tartó felszíni szakaszról sem volt szó.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset, az infláció hatását is figyelembe véve 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értékét. Egy hónap alatt 112.000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okoseszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra kell számítani. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények is közlekednek majd. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60.000 közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után mától újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Forradalmi menza indult egy győri iskolában, már is mondom a részleteket, előtte azonban...
1: Külföld.
0: Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett, erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. A politikus megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. A nemzetközi stabilitás egyik fontos tényezőjének tartja az orosz-kínai együttműködést az orosz elnök. Vlagyimir Putyin Pekingben hangsúlyozta, a feszült geopolitikai helyzetben felértékelődik a két ország stratégiai partnersége. Hangsúlyozta az energetikai együttműködést és jelezte, hogy Oroszország megbízható

0: szállító marad.
1: Kulturális hírek.
0: Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásárt tartanak, idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig domtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából, így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása.
1: Budapest legfrissebb időjárása itt a Klasszik Rádió 92.1 déli hír összefoglalójában.
0: Országszerte napos idő várható, csak a középső területeken lehet több gomoly felhő az égen, amelyekből helyenként előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Az északi északnyugati szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon, illetve a keleti harmadban olykor megerősödik. A hőmérséklet délután 23 és 27, késő este 13-20 fok között alakul.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első nyilvános benzinkutak 1924-ben nyíltak meg a fővárosban. Éjjel-nappal nyitva tartottak, és a föld alá telepített tartályokból kézi szivattyúval emelték ki a benzint egy 5 literes üvegbe, így az autós meggyőződhetett annak a tisztaságáról és mennyiségéről. Ezután egy gumicső segítségével tankolták meg a kocsit. A procedúra akár negyed óráig is eltarthatott. Korábban csak a patikusoknál vásárolhatták meg a sofőrök az üzemanyagot, amit maguknak kellett a tartályba tölteniük, vagy jó pénzért a patikust kérték meg ugyanerre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja Zwack József 1892-ben építette fel soroksárjúti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A biztonságról és a versenyképességről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Kora nyárias idővel érkezik a pünkösdi hosszú hétvége. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Közép-Európa és Magyarország biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter Claudia Bauer Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel Bécsben. Orbán Anita a Facebook oldalán azt írta, az európai versenyképesség számunkra közvetlenül összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal, az innovációval és a magyarországi munkahelyek megőrzésével és bővítésével. Hozzátette, egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. Emellett egyeztettek a következő uniós költségvetésről. A Magyarországnak járó forrásokról, a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről és a tagjelölt nyugat-balkáni országok Európai Uniós csatlakozásának előmozdításáról is fogalmazott a külügyminiszter. Elfoglalta a Harkív megyei Sesztyerivka települést az orosz hadsereg, közölte a Moszkvai Védelmi Minisztérium. A kiadott hadi jelentés alapján az orosz erők a 6 ukrajnai front szakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és a harcokban több mint 1200 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan. Egyébként több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban, bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. A múlt héten meghosszabbított tűzszünet ellenére újabb, nagyszabású légi támadást hajtott végre Izrael dél-Libanonban. A légi csapásokban csaknem 30-an meghaltak, sokan megsérültek. A Hezbollah fegyveresei közben összecsaptak a zsidó állam térségben állomásozó katonáival. A helyi hatóságok szerint már több mint 3000 ember meghalt, csaknem 9400-an pedig megsérültek a március elején kezdődött izraeli támadásokban. Itthon csaknem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott a Kárpát-medencéből és a diaszpórából a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést, a középső területeken lehet elszórtan egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Most délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárga házként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró állomásait a kezdetben használt négy kocsis szerelvényeknél hosszabbra építették, hogy 6 kocsi is elférjen, számítva arra, hogy a vonal igen forgalmas lesz. Az átadást követően több villamos és buszjáratot megszüntettek, illetve úgy alakítottak át, hogy a metróra hordja az utasokat. A Pöttyös utca megállóban Metki Ödön Mama című 1984-ben készült szobra áll, amelyet a szobrász saját édesanyjáról formázott meg. A szobor a József Attila lakótelep közelsége miatt kapott éppen itt elhelyezést.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az M3-as metró építése a 70-es években a Nagyvárad tér és a Kőbánya-Kispest végállomás között folytatódott. Rengeteg bonyolult problémát kellett megoldani. A Népliget és a Határút közötti szakaszon a közműveket szinte teljes egészében át kellett helyezni. Kőbánya-Kispest végállomást a MÁV vágányok feletti 235 méteres acélhídhoz kapcsolódva alakították ki. Itt valósult meg először a közös metró MÁV állomás. A második szakasz átadása 1980. március 29-én történt, amikor is 4,5 km pályaszakasszal és 5 új állomással bővült a vonal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Többek szerint titkosírás látható a Deák téren a metró aluljáróban. A színes betűcsempék azonban nem titkos üzenetek, sokkal inkább egy figyelemfelkeltő, modern képzőművészeti alkotás részei. A valóság ugyanis az, hogy 1994-ben Lisszabonban a BKV küldöttségének felajánlották egy festőművész egyedi művét. Az érdekes koncepció portugál költők vers részleteit tartalmazza magyarul, és magyar költők vers részleteit portugálul, többek között Ady Endre, József Attila és Fernando Pessoa sorait. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: műsorban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Klasszik Rádió 92.1 hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Klasszik Rádió 92.1-en minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter. Alkotmánybírósághoz fordul a cseh elnök, ha nem veheti részt a NATO csúcson. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban. Erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn, a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Gulyás Gergely erről a Facebook oldalára felkerült videóban beszélt. A volt miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, önmagában a visszamenőleges hatály azt üzeni, hogy idézem, senki nincs biztonságban, hiszen ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni. Szerinte az alaptörvény módosítását kezdeményező kezdeményezés érinti a migrációt is, ugyanis, mint fogalmaz, ha a Tisza párt a szuverenitás védelmi hivatalt akarná megszüntetni, azt egy mondat törlésével elérhetné. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Délalföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés. Hatására levegőhöz jut az ágazat. Hozzátette, hogy az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árréstoppot is ki kell vezetni. Meggyújtott a matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben, a tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogva tartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. Az érintett körletszinten elhelyezett rabokat átmenetileg máshol helyezték el. Az Alkotmánybírósághoz fordul Petr Pavel cseh államfő, amennyiben az Andrej Babis vezette kormány júniusban nem nevezi ki őt az ankarai NATO csúcs találkozóra utazó cseh küldöttség tagjává, mondta Petr Pavel újságíróknak Prágában, miután beszédet mondott egy nemzetközi biztonságpolitikai konferencián. A NATO csúcs találkozóját július 8-án a török fővárosban tartják. Andrej Babis még szerdán újságíróknak azt mondta, hogy a cseh küldöttség összetételéről júniusban dönt a kormány. Végül az időjárásról. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma is legfeljebb gomoly felhők szűrik a napsütést. A középső területek elett elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és az ország keleti harmadában időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Kispestet 1871-ben alapították vidéki földeken, mint falu Pest határában, ezért Kispestnek hívták. Budapest 19. kerületeként 1950-ben csatolták a fővároshoz. A lakásínség enyhítésére, korszerűsítésére 1949 és 1964 között megépült az élmunkás lakótelep, majd 1977 és 1986 között épült a kerület központjában található lakótelep. A kerülethez Budapest két város része tartozik, Kispest és Vekerletelep.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten több olyan elnevezés is akad, ami a környék egykori élénk szállítmányozására és a kereskedelmére emlékeztet minket. Ilyen például a Vámház körút, a Sörház utca és a Fővám tér. Ez utóbbinak az 1800-as évek elején Salzplatz, később Sóház tér volt a neve, mivel itt állt a sóhivatal. Itt a só kitermelésével és az adózással kapcsolatos ügyeket intézték, mivel a só állami monopólium volt. Az adót erre kijelölt tisztviselők a sótisztek szedték be. 1871-ben Ébül Miklós tervei alapján kezdték el építeni a kétemeletes fővámházat. Ez ma a Corvinus Egyetem épülete. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozott török törzsre, a kavarokra utal. Kurszán fejedelem volt, Árpád mellett a honfoglaló magyarok egyik vezetője. Jelentős szerepet játszott Pannonia területének meghódításában is. A Csalma utca neve két dolgot is jelent. A csalma egy hosszú kucsma vagy báránybőrsüveg, ami főleg a székelyekre jellemző. Ugyanakkor a szerémségben fekvő település neve is, amely törökül egyébként szintén turbánt jelent. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva Magyar Péter Bécsben. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a ragyogó napsütést. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a különadókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatás-fejlesztési beruházásokat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök a Facebook oldalán nyilvánosságra hozott egy videófelvételt az oroszországi szizrányi olajfinomító elleni ukrán dróncsapásról, ezzel erősítve meg a támadás tényét. Szintén a Facebookon hozzátette, hogy az olajfinomító a polgári szükségletek mellett üzemanyaggal látja el az orosz katonai repülést és az oroszországi föderáció középső és déli részén állomásozó katonai egységeket. Szabadkereskedelmi megállapodást köthet Szerbia és Ukrajna, erről tárgyalt Belgrádban Tarasz Kacska, ukrán miniszterelnök helyettes, a szerb kereskedelmi miniszterrel, a miniszterelnökkel és a köztársasági elnökkel. Ukrajna az egyetlen európai ország, amellyel Szerbia még nem kötött ilyen egyezményt. A megállapodás a várakozások szerint az év végéig életbe is lép. A szlovén kormány további 6 hónappal december 21-ig meghosszabbította a Horvátországgal és Magyarországgal közös határon 2023. októbere óta érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést, közölte a Ljubljanai kabinet. A szlovén kormány indoklása szerint az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben továbbra is instabil a biztonsági helyzet, ami kihat az uniós tagállamok belbiztonságára is. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac, a vásárlók egyre inkább az átlátható, összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketingigazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és a nyomon követhetőség miatt. Végül az időjárásról. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a ragyogó napsütést, eső nem lesz. 25 fok körüli koranyárias idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes napot kívánok! Ma van május 21-e, csütörtök, hosszú hétvégére készülünk ehhez, megpróbálunk mi is különböző programokat ajánlani majd a figyelmükbe. Elsőként azonban jöjjön a mai játékkérdés. A Stabat Mater egy középkori latin himnusz, amely évszázadok óta inspirálja a világ legnagyobb zeneszerzőit is. Mit ábrázol a jelenet, amely a komponált művekben megelevenedik? Mondok három lehetőséget.

lehetőséget. A. A pásztorok imádását a jászolnál, B. Az utolsó vacsora titokzatos pillanatát, vagy C. A keresztfa alatt álló, fia halálát gyászoló anyát. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu. Minden nap kisorsolunk egy páros jegyet a Haydneum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyet május 29-én és 31-én tartanak Budapesten. Sok sikert kívánok a játékhoz! Hamarosan az Intermezzo Impresszió rovatában Kaposi Dorkát hallhatják, a Deák 17 galéria igazgatóját. 5 és 6 óra között pedig velünk lesz Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Most pedig Patrick Doyle szerzeménye következik az Értelem és érzelem című filmből.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Kaposi Dorka, a Deák 17 galéria igazgatója. Szervusz Dorka, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz Edina, én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Ha nagy leszek címmel fiatal alkotók művei láthatók nálatok a Deák 17 galéria legújabb kiállításán. Mi volt a kiinduló ötlet?
2: Ez a kiállítás, ez a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, röviden OKTV-nek a legjobbjai. Már több mint 10 éve állítjuk ki a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galériában ennek a versenynek a legjobb alkotásait, sőt, tavaly volt egy jubileumi év, Rajz OKTV 25 éves volt, és ahhoz készítettünk egy retrospektív tárlatot. Az idei évi tárlat egy kisebb hangvételű, körülbelül 30 munka lesz látható. Mivel hogy az országos verseny, ezért nem csak budapestiek, hanem vidéki iskolák, gimnáziumok, szakgimnáziumok, technikumokból lehetett jelentkezni, és hogy ezeknek a diákoknak a legjobb alkotásait állítjuk ki a Deák 17 galériában. Azt kell tudni, hogy ez a felhívás, ez a Ha nagy leszek, ez többféle médiumot takar, lehetett jelentkezni képzőművészeti alkotással, vagy vizuális kultúra témakörben, plakáttervezéssel, vagy egy fiktív botanikus könyv illusztrációjával, vagy akár fotósorozattal is. Ezen kívül pedig iparművészet tárgy alkotás témakörben lehetett öltözékkiegészítőt, vagy akár egész öltözéket, illetve plasztikát is beküldeni. Az a jó hírem van, hogy mindegyik felhívásra érkezett pályamunka, és szerencsére eléggé egyenletes módon, tehát hogy a felsorolt témákból lehet 2-3 alkotást megtekinteni majd a Ha nagy legyek kiállításon, ami egyébként majd május 23-án nyílik 11 órakor a Deák 17 galériában.
1: És egészen június 13-áig látogatható ez a kiállítás. Dorka, hogyan zajlott a kiválasztás? Melyek voltak a szempontok?
2: A Rajz OKTV verseny, többfordulós verseny, van szabadkézi része is, van művészet történeti forduló is, és egy külön forduló tulajdonképpen a beküldött témakörökre érkezett alkotásoknak a kiválasztása. Nagyon fontos elmondani, hogy a kiválasztást egy csapat végezte, Lázár Zsuzsával, ő a kiállítás kurátora, a Rajz és Vizuális Kultúra verseny vezetője, tehát hogy nekik köszönhető tulajdonképpen, hogy ez a 30 munka, a 30 diák alkotás kiválasztásra került, és majd bemutatásra kerül a Deák 17 galériába.
1: Mi az, amit megmutat ez a kiállítás összességében?
2: Már a téma nagyon izgalmas, tehát hogy ez a Ha nagy leszek cím, ez felnőtté válásról szól. Tehát a diákok önreflexíven mutatták be, hogy ezt az átmeneti időszakot a gyerekkorból a felnőtt korból ők így hogyan élik meg, milyen dilemmáik vannak, és hogy milyen jövő vár rájuk. Ezek az alkotások néhol borúsak, néhol derűsek, és mindenféleképpen tudom ajánlani, nem csak azoknak, akik mondjuk ezzel a korosztállyal foglalkoznak, vagy akár ezt a korosztályt képviselik, hanem mindenkinek, mert hogy ez a kamaszkor, ez mindenkinek az életében jelen volt, és hogy a Deák 17, mint Deák Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria egyfajta érzékenyítő szerepet is vállal ezzel a kiállítással.
1: Nagyon szépen köszönöm, kívánom, hogy minél többen nézzék meg a Ha nagy leszek című kiállítást nálatok.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kaposi Dorka, a Deák 17 galéria igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Kellemes délutánt kívánok! A Nyitányban a június 1-i tejvilágnapjához kapcsolódik egy nyereményjáték is, melyet jövő héten az Intermezzóban folytatunk majd. Erre készülünk, és ennek kapcsán néhány érdekességet is megosztunk önökkel, ami a tejjel kapcsolatos. A tej bővelkedik az emberi szervezet számára fontos tápanyagokban, és számos hasznos vitamin forrása is. Emellett az egyik legjobb étrendi forrása a kalciumnak, amely védi és építi csontjainkat. Egy deciliter tej 125 mg kalciumot tartalmaz, tehát egy pohárnyi tej egy átlagos felnőtt ember napi szükségletének egy negyedét már önmagában képes fedezni. Kalcium tartalma ráadásul nagyon jól felszívódik és hasznosul, ezért a tejfogyasztás hozzájárulhat a csontritkulás rizikójának csökkentéséhez, a már kialakult betegség súlyosbodásának lassításához. De további érvek is szólnak a tejfogyasztás mellett. Ha rendszeresen beillesztjük a tejet, vagy a tejtermékeket az étrendünkbe, egyes betegségek kockázata hatékonyan csökkenthető, ilyen például a vastagbélrák, amelynél 15-20%-nyi mértékben mérsékelheti a kialakulás veszélyét. 2014-ben a Cambridge Egyetem egyik kutatása azt állapította meg, hogy azoknál, akik többször is fogyasztottak erjesztett tejtermékeket naponta, csökkent a kettes típusú cukorbetegség, a diabétesz kialakulásának az esélye. Június 1-én lesz tehát a tejvilágnapja, ehhez kapcsolódik a nyereményjáték ezen a héten a Nyitányban, jövő héten pedig majd nálunk az Intermezzóban.
1: Klasszik Rádió 92.1. Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukac klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1-je, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Pünköstkor 3 napon át a virágok és a közösségi élmények kerülnek középpontba Visegrádon, ahol megrendezik a Florentina kertünnepet. A rendezvény egy különleges helyi kezdeményezésből nőtte ki magát. Célja, hogy a várost egyre több rózsa és virág díszítse, miközben a közösséget is összekovácsolja. A látogatókat rózsaséták, virágvásár, kézműves programok, családi élmények és gasztronómiai kínálat várja. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a virágokkal díszített Florentina ünnepi menet, amely végigvonul a város utcáin. A programot zenei és esti látványelemek, köztük jazzkoncert, DJ program és tűzshow teszik még hangulatosabbá. Koncertek és magyar-lengyel táncház a Fonóban jövő pénteken. A Felcsek Alapítvány célja, hogy a magyar-lengyel barátságot és együttműködés elmélyítését segítse elő, mindezt kulturális eszközökkel is megtámogatva. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulat a Szentendrei Skanzenben. Vasárnap és hétfőn immár 15. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi Örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni, így a pásztorételektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvar idéző látványvilág is színesíti majd a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösségépítő erejére is felhívja a figyelmet. Az idei ünnep egyben Magyarország szellemi kulturális örökségi egyezményhez való csatlakozásának 20 éves évfordulójához is kapcsolódik. Jó szórakozást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Erősebb jogi védelmet kapnak a bűncselekmények áldozatai az Európai Unióban. Bűnösnek találta a Párizsi Fellebbviteli Bíróság az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót. A 2009-es Rio-Párizs járatkatasztrófája miatt tovább melegszik az idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati.

0: a bíróságokon pedig külön érzelmi és jogi támogatást kapnak. Az új szabályok szerint az elkövetők nem ismerhetik meg az áldozatok személyes adatait. Emellett az Unió egész területén bevezetik a 116-006-os segélyvonalat, amelyen online és applikáción keresztül is segítséget lehet kérni, a bűncselekményeket pedig már interneten is be lehet majd jelenteni. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Bűnösnek találta a párizsi fellebbviteli bíróság az Air France légitársaságot és az Airbus repülőgépgyártót a 2009-es Rio-Párizs járat katasztrófája miatt. A bíróság gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában mondta ki bűnösnek a cégeket, és a maximális 225 000 eurós pénzbírság megfizetésére kötelezte őket. A döntés szerint a két vállalat viseli a teljes felelősséget a tragédiáért. Mint ismert, az utasszállítás tehát 2009. júniusában zuhant az Atlanti-óceánba, a fedélzetén 228 emberrel, köztük 5 magyar utassal. A vizsgálatok szerint a katasztrófát a sebességmérő szondák eljegesedése és a pilóták nem megfelelő tájékoztatása okozta. Itthon a Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti Zsírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A megemlékezés középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket áldozták Magyarország szabadságáért és függetlenségéért. Mint arról korábban beszámoltunk, május 21-e a Magyar Honvédelem napja. 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Magyar Honvédsereg Budavárát a szabadságharc során. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban. Végül az időjárásról. Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz, még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, valamint a Nagy körúton szakaszonként. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól, a Szerémi úton a Galvani utca és a Rákóczi híd között, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma 20 óráig. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi útat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Lezárták ma éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Kellemes délutánt kívánok! Egész héten játékkal várjuk Önöket, Haydneum játékról van szó. Minden nap kisorsolunk egy páros jegyet a Haydneum régi zenei központ által szervezett egyházzenei koncertekre, amelyet május 29-én és 31-én tartanak.

Budapesten. A megfejtéseket ma éjfélig várjuk a következő címre, játék@klasszikradio.hu, és akkor jöjjön a mai játékkérdés. A tavalyi év egyik nagy zenei sikere volt Cartellieri operája Budapesten. Mi volt a címe? A. Otello, B. Faust, vagy pedig C. Rübecál. Várjuk tehát a megfejtéseket, játék@klasszikradio.hu. Most pedig Hanga Zoltánt hallják, mármint néhány perc múlva, aki a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Mindig érdekes az, hogy vajon mi történik az állatkertben, hiszen ott garantáltan lehet számítani eseményekre. Most pedig Brahms 5. G-moll magyar táncot csendül fel itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Szia Zoli, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz, és sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Zoli, az állatkertben mindig történik valami, az állatok területén is, illetve a növények világában is, és kulturális témában is várjátok a látogatókat. Most nem is tudom, hogy ugye elsőre mire koncentráljunk, hol van a fókusz?
1: Hát említetted az állatok mellett a növényeket is, lehet, hogy azzal kellene kezdeni, mert hogy nem olyan régen egy beporzó barát kertet, úgy neveztük el, hogy beporzóna, hát egy ilyet nyitottunk meg itt az állatkertben. Ugye az, hogy egy állatkert parkosított területen van, az nem kunst, hát ezt minden állatkert tudja, az állatkert névben is ez benne van, de ugye mi nem csak ez a szerepük a növényeknek nálunk, hanem mi egy állat- és növénykert vagyunk, tehát mi egyszerre vagyunk egy botanikus kert és egy arborétum is, amellett, hogy állatkert vagyunk, tehát ez egy gyűjteményes kert. Valójában, ha nagyon szigorúan veszik, akkor az állatkertben többféle növény van, mint állat, pedig állatból is elég sok van, hiszen nemzetközi összehasonlításban is nagyon sok állatfajjal foglalkozunk, hát Magyarországon meg aztán végképp az állatkertek közül mi mutatjuk be a legtöbbféle állatot. És hát ez a beporzóna, ez a beporzó barát kert, ez hát először úgy indult, hogy a biodóm térségében, a biodóm szabadtéri kifutóinak a környékén, ugye amikor parkosítottuk a területet, akkor a mi kertészeinknek szívügyük volt, hogy hát egy olyan kertrészt, egy olyan parkrészt hozzunk létre, ami valóban beporzó barát. Ugye hát azt tudjuk, hogy a növények beporzását legnagyobb részben különböző rovarok végzik, bár vannak szélporosztal növények is egyébként, és hát ezek a beporzó rovarok, ezek viszont elég nagy bajban vannak. A mezőgazdasági termelésnek a módjától kezdve a nagymérű vegyszer használaton át az éghajlatváltozás, és sokféle problémájuk van ezeknek a beporzóknak, amik ugye Magyarországon elsősorban, hát most nem arra gondolok, ahol házi méheket tartanak, hanem hogy egyébként ugye vadméhek, poszméhek, zengőlegyek, lepkék, viráglátogató bogarak, elsősorban ezek a beporzók Magyarországon, hát trópusi területeken van, ahol mondjuk vannak olyan kisemlősök, mézrablő esényes, mondjuk Ausztráliában, vagy van, ahol a kolibrik, akik ilyen beporzó szerepet töltenek el, de hát Magyarországon elsősorban rovar beporzók vannak. És ugye egy kert úgy lesz beporzó barát, hogyha pár dologra odafigyelünk, például arra, hogy gyakorlatilag már kora tavasztól az első virágok megjelenésétől kezdve késő őszig a fagyok beálltáig mindig legyen olyan növény, ami éppen virágzik ebbe a beporzó barát kertbe. Aztán az sem mindegy, hogy ezek milyen virágok pontosan, mert a sok ilyen nemesített növény az egyszerűen olyan az anatómiája, hogy nem is férnek hozzá igazán jól a beporzók. Aztán általában a hazai őshonos vadon élő növényfajok azok elég jók, hiszen hát a hazai rovarvilág tulajdonképpen ezekhez alkalmazkodott. És hát még egy csomó ilyen trükkje van, hogy hogyan lehet egy rovarbarát kertet, egy beporzóbarát kertet létrehozni. Most mi nem csak, hogy létrehoztunk, hanem ez egy ilyen bemutató kert is, tehát mindenféle információs felületeket, interaktív elemeket is elhelyeztünk. Egyrészt, hogy a növények és az állatok között ezt a különleges kapcsolatot, a beporzó és beporzott kapcsolatát megjelenítsük. Másrészt azért, hogyha valaki hát otthon szeret kertészkedni, és szeretne ilyen beporzó barát kertet, beporzónát létrehozni, akkor ehhez is adunk jó tanácsokat, és itt tulajdonképpen ehhez készült el most az állatkertben, nyílt meg és látogatható ez a beporzóna. Ja, általában állatokról szoktunk beszélni, de hát akkor már beszéljünk egy ilyen botanikai dologról is, amiben persze az állatoknak is szerepük van, és nagyon izgalmas megfigyelni, hogy pont ezek a beporzók ott meg is jelennek, és látogatják ezeket a virágokat. Tehát ez egy nagyon érdekes ilyen természetrajzi megfigyelésekre is alkalmas terület, ez a beporzóna, ez a beporzó barát kert az állatkertben.
0: Legalább okoztunk egy kis meglepetést a hallgatóinknak, hogy nem rögtön az állatokkal kezdtük, pedig bizonyára ott is van számos történés, de hamarosan erre is rátérünk Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével itt az Intermezzóban.

0: A vonalban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője, hát legutóbb ez utóbbira koncentráltunk a növényekre, azonban hát ki nem hagyhatjuk az állatokat, Zoli, nem is tudom, mi történne itt velünk, ha nem beszélnénk róluk.
1: Eszünkben sincs ki hagyni az állatokat, annál is inkább, mert ott is van bőven mesélnie való. Ami most a legfrissebb hír az az, hogy elkezdtek kikelni a fiókák a flamingóknál. Ugye nekünk egy nagy rózsás flamingó csapatunk van, ami nem egyszerűen csak nagy, hanem az európai állatkertekben ez a, hát mondhatjuk, hogy a legnagyobb rózsás flamingó kolónia, és a legjobban szaporodó is, hiszen rendszeresen vannak fiókák a tavalyi szezonban, nagyjából olyan 25-26 fióga kelt ki a tojásból, és cseperezett föl sikeresen, és valami hasonlóra számítunk az idei évben is. Eddig már egy olyan 15-16 körüli fióka az, ami már kikelt, és meg is számláltunk, de hát még vannak tojások, amelyeken kotlanak a szülőpárok. Ugye a flamingóknál az a módi, hogy ők hát ilyen homokból, iszabból, sárból építenek maguknak fészek építményt, ami olyan, mint egy miniatűr vulkán, tehát ez egy kis kupac, és a tetején van egy mélyedés, egy kráter, oda kerül a tojás, egy vagy kettő szokott általában lenni, és hát a szülőpár felváltva kotlik rajta, illetve viseli a gondját, utána a kikelt fiókáknak, akik nagyjából egy hónapos keltetési idő után kelnek ki a tojásból, de hát még egyáltalán nem hasonlítanak a felnőtt flamingókra. Nyilván nem csak a méretük más, hanem a testarányaik is, és nincs ez a jellegzetes görbület a csőrükön, ami a felnőtt flamingókra jellemző. Nem is úgy táplálkoznak, hiszen a flamingók a vízből szűrik ki a mikroszkopikus élőlényeket, ez a táplálékuk. A flamingó fiókák azonban még nem tudnak ilyesmit, tehát nem tudják kiszűrni ezt a táplálékot, de ez nem baj, mert úgy etetik őket a szülők, hogy a torok tájékon egy ilyen tápláló váladék termelődik, ezt betytejnek hívják, és akkor ezt csorgatja át a tojó a csőréből, a fióka csőrébe, és hát ez a tápláló betytej, ez az, amivel táplálkoznak a fiókák az első időszakban, és hát egy darabig mindenki külön van a szülőkkel, és aztán utána néhány héttel később, hogy már növekednek a fiókák, az egész kolónia összetereli az összes fiókát, és akkor így óvodásítva könnyebb figyelni rájuk, és könnyebb vigyázni rájuk, és aztán így csöperednek tovább. Úgyhogy ezt is meg lehet figyelni az állatkertben mostanában, de hát a fekete hattyúknál is van négy nagyon aranyos fióka, vagy hogy az emlősökről beszéljünk, van egy Észak-Afrikában most nagyon bájos kisemlős, a gundi, és ott is kölykök születtek a közelmúltban. Ugye korábban is szaporítottunk gundikat, de most az elmúlt néhány évben volt egy kis szünet ebben a dologban, és most újra vannak kicsik, úgyhogy őket is érdemes megnézni, ők a nagy szikla belsejében kialakított Varázshegyben laknak, ott van a gundi bemutatóhelyünk.
0: A fekete hattyú fiókáknak van már neve?
1: Nevet még egyelőre nem kaptak, ugye a szülőpár Édua és Eduard, és hát ők már számos alkalommal örvendettettek minket fiókákkal, és hát ők nagyon jó szülők, nem csak azért, mert gondosak, hanem azért, mert gondosan védelmezik is a fiókákat, hát gyakorlatilag nem csak a valós, hanem a sokkal rosszabban előforduló véletlenségektől is, tehát ugye a látogatók közül is valakiről úgy gondolják, hogy egy kicsit talán közelebb merészkedett ott a korlátnál, bár még a korláton kívül van, de esetleg behajol, vagy ilyesmi, akkor általában a hím állat az mindjárt szalad oda, és sziszeg, és megmutatja, hogy hát itt nem babra megy a játék, és hát még csak véletlenül se gondolja senki semmire az ő fiókáival kapcsolatban, úgyhogy meg lehet ezt is figyelni, hogy milyen gondos szülőmadarak ők.
0: Köszönöm szépen, Zoli, nem sokára folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével.
2: Papagéno Klasszik, a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémin órával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban lassú a haladás a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Vámház körúton a Kálvin tér irányában, valamint a Nagy körúton szakaszonként. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól, a Szerémi úton a Galvani utca és a Rákóczi híd között, valamint a 6-os főúton kifelé az M0-as csomópont előtt. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Lezárták az első kerületben az Ybl Miklós teret a Döbrentei utca közelében rendezvény miatt ma 20 óráig. Egyirányúsították a 11. kerületben a Neszmélyi útat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Lezárták ma éjjelig a 16. kerületben a Szent Korona utcát a Rákóczi út és a József utca között aszfaltozás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Zoli, amikor az ember ellátogat hozzátok, akkor rendszerint nagyon jól érzi magát, és egyszerűen repülnek az órák. Na de mi történik akkor, ha bezár az állatkert?
1: Hát ezt is meg lehet nézni, mert rendszeresen szoktunk esti sétákat is rendezni. Pontosabban ugye ez úgy néz ki, hogy vannak hagyományos esti programjaink, mert majd augusztus utolsó péntek estéjén idén is lesz állatkertek éjszakája, tehát az még azért odébb van, meg ugye Halloweenkor is szoktunk esti programot tartani, de ugye az esti sétáknak a szezonja az viszont most ebben a hónapban kezdődött meg, ugye legközelebbi alkalom majd május 28-án csütörtökön lesz, amikor ilyen esti sétát tartunk, hát ilyenből általában havonta kettőt szoktunk tartani, tehát majd június, július, augusztus hónapokban, sőt még szeptemberben is lesz majd két-két olyan este, amikor hát ilyen esti sétát tartunk, amit úgy kell elképzelni, hogy az állatkert nyitva tartási ideje után hát előzetes jelentkezés alapján ilyen kis csoportos foglalkozás keretében tartunk vezetett sétákat. De ebben nem csak az este a lényeg, hanem az, hogy hát olyankor már nincsenek más látogatók, viszont mi ezekkel a csoportokkal, az esti séta résztvevőivel, ez egy exkluzív programot, be is tudunk menni olyan helyszínekre is, amely egyébként normál körülmények között nappal egy rendes állatkerti látogatás során nem látogatható. Tehát ezek olyan terek, ahol általában az állatkerti állatgondozók szoktak mozogni és tevékenykedni. Hát több ilyen helyszín is van, hogy ellátogatunk az állatorvosi rendelőbe, vagy a takarmánykonyhába, vagy egy rendhagyó elefánt tréning részesei lehetnek azok, akik egy ilyen esti sétán vesznek részt. Olyan is előfordul, hogy a cápa sulinak az emeleti szintjére, tehát arra a kezelőtérre látogatunk el többek közt a séta során, ahol egyébként ugye az állatgondozók szoktak tevékenykedni, és onnan etetik, meg onnan kezelik a cápákat, hogyha ilyesmire szükség van. A soron következő, tehát a május 28-ai legközelebbi alkalman a három fő helyszín, ahol a kulisszák mögé betekintünk, az a Mérgesház, a Pálmaház, illetve az orszarvúak lesznek, és hát az orszarvúakhoz is itt majd sokkal közelebb lehet kerülni, nyilván állatgondozói felügyelettel, mint egyébként egy normál állatkerti látogatás során. Az állatkert weboldán egyébként ott van ennek az esti sétának a részletes program, kínálta, mikor van és milyen kiemelt helyszíneket keresünk fel azok már, amellett, hogy hát azért több más helyszín is van, de mindig van három kiemelt helyszín. Hát ezek a nyitva tartási idő után általában 18 óra 30-kor szoktak kezdődni azokon a napokon, amikor ilyettől tartunk. És hát ez egy nagyon izgalmas program, amit elsősorban azoknak ajánlunk, akik egy kicsit így az állatkert kulissza titkaira, a színfalak mögötti világra is kíváncsiak.
0: Például a pici hattyúfiókákat, fekete hattyúfiókákat meg lehet nézni?
1: Hát a fekete hattyúfiókákat, azokat bármely állatkerti látogatás során nappal is meg lehet nézni, aha, tehát abban mondjuk olyan sok újat nem tudna mutatni egy ilyen esti séta, de mondjuk például abban igen, hogy ugye a cápákat a cápasuliban megnézhetjük bármikor az állatkert nyitvatartás idejében, sőt ott heti 5 alkalommal délben a kollégák merüléses cápaetetést is tartanak. Na de hogy egyébként hogy néz ki az a háttér, ahonnan a cápákat gondozzák, oda hívják őket, és akkor meg lehet etetni mondjuk a dajka cápákat, vagy például egyáltalán megmutatjuk, hogy hogyan varázsolunk tengervizet ide Budapest közepére annyit, hogy abban a cápák is kedvükre lubiszkolhatnak, hiszen ennek a bizonyos cápasulinak a legnagyobb medencéje az 3-4 millió liter tengervizet tartalmaz. Tehát egy nagyon érdekes ilyen kulisszák mögötti látnivalókra van mód, és ugye hát említettem, hogy azért normál esetben nem nagyon lehet hozzáérni az orszarvúakhoz, annál is inkább, mert ők veszélyes állatok. De az esti séták alkalmával tudunk az állatgondozók felügyelete mellett ezeknek a csoportoknak, akik az esti sétán részt vesznek, olyan körülményeket teremteni, hogy hát tényleg a szokásosnál jóval közelebb, mondhatni, testközelbe kerülhetnek az orszarvúakkal, úgyhogy ez természetesen egy teljesen biztonságos dolog, csak ezt ugye normál körülmények között mondjuk napi több ezer látogatóval nem lehetne megvalósítani csak ilyen kis csoportos foglalkozások keretében, úgyhogy erre jó ez az esti séta igazából, hogy olyan helyekre is eljutunk, ahol van napközben látogatóként, már csak azért se juthatnánk be, mert hát ezek úgy vannak kialakítva ezek a helyek, hogy hát arra vannak méretezve, hogy ott állatok vannak, állatgondozók vannak, de hát nem tudott naponta több ezer vagy évente 1 millió ember lenni, hiszen ennyi a látogatószám az állatkertnek, de időnként egy-egy kisebb csoport hozzáértő vezetőkkel el tud látogatni ezekre a helyekre. Erről szól az esti síta.
0: És akkor az ember például egy ilyen orszarvú simogatásnál ilyen hosszú kezet növeszt magának, ugye? Vagy valamit, szóval, hogy semmi...
1: Hát úgy kell elképzelni, hogy egy kis finomságot adunk az orszarvónak, és akkor ezt kézből oda lehet adni. Előtte persze, ugye itt van arra mód, hogy mindenkinek rágondozó kollégák elmagyarázzák, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy mindenki biztonságban legyen, de mégis legyen valamilyen kontakt az állattal, és akkor hát ez megtörténik, és hát azért ez nem úgy kell képzelni, hogy bemegyünk az orszarvóhoz, fölülünk a hátára, és közben simogatjuk. Ezt az orszarvóval nem lehet megoldani, legfeljebb egy lóval, de egészen különleges élmény ez egyébként is. Úgyhogy ez például nagyon szokott tetszeni a közönségnek, azért is emeltem ki itt most a sorom következő esti séta programjai közül ezt, mert ez egészen különleges, de mondjuk a pálmaházban is azért ilyenkor nagyon sok minden mást meg lehet nézni többet annál, mint egy normál kerti látogatás során. Ugye ez is benne lesz a programban, hogy a mérgesházi
0: ugye
1: látogatás is.
0: Ez történik az állatkert bezárása után, akkor is van élet. Hát hogy ne lenne? Hát ott vannak az állatok, és akkor mi is egy kicsit bekukucskálhatunk. Köszönöm szépen, Zoli, jövünk vissza. Hanga Zoltán a vendégem, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.

0: Az Intermezzo vendége Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője. Zoli, az idei év nagyon különleges, már csak abból az apropóból is, hogy éppen 160. születésnapját tölti az állatkert. Hát nyilvánvalóan ezt megünneplitek, de hogyan?
1: Maga az állatkert 1860. augusztus 9-én nyílt meg, és hát általában a megnyitás évfordulóján szoktuk a születésnapot ünnepelni, ami valóban most a 160. lesz. De úgy gondoltuk, hogy hát akkor ez nem csak egy alkalom, hanem az egész 2026-os esztendőt egy jubileumi emlékévé nyilvánítottuk, és hát ezzel kapcsolatban mondjuk a honlapunkon, közösségi média felületeinken is rendszeresen teszünk közzé olyan tartalmakat, amik kicsit felelevenítették az állatkert múltját, és hát rendszeresen vannak ezzel kapcsolatos programjaink. De legutóbb ugye múlt héten, hétvégén volt egy ilyen multidéző programunk, de úgy készülünk, és érdemes is figyelni az állatkert honlapján az aktuális programokat, mert a nyári hónapokban is minden hónapban lesz egy olyan hétvége, amikor ilyen multidéző programot szervezünk, és hát majd a fő esemény az meg természetesen azon a hétvégén lesz, amikor augusztus 9-e is van az állatkert tulajdonképpen egy születésnapja, és hát ekkor is majd rengeteg programmal várjuk a közönséget, és hát ugye ami még az idei évnek a nagy kiemelt programja, vagy újdonsága, inkább azt mondanám, hogy új látnivalója lesz, hiszen ez nem egy néhány napig tartó program, hanem pont az a lényeg, hogy ez egy tartós új látnivaló, hogy ugye a Biodóm központi csarnokában a városi oázist is megnyitjuk a nagy közönségnek.
0: Ez hogyan néz majd ki?
1: Úgy kell elképzelni ezt, amit majd megnyitunk a nyár derekán, július hónap folyamán. Ugye a Biodóm az egy 1,7 hektáros létesítmény, és hát ennek a központi csarnokában nagyjából egy hektáron fog megnyílni ez a bizonyos városi oázis, ami egyrészt egy ilyen trópusi, szubtrópusi növény bemutató, de hát úgy kell elképzelni, hogy ebben azért 13 000 növény lesz, és illetve hát már ezeknek a betelepítése, ez már most nagy munkában vagyunk, és a növények közül bizony 101 lesz a termetű, tehát 5 méternél magasabb növények száma, nagyon szép terjedelmes datolyapálmaink és eszpérék vannak, és hát ezt a trópusi hangulatot, ezt nyilván meg fogjuk fejelni azzal, hogy hát nem csak növények, hanem állatok is be lesznek majd mutatva ebbe a térbe. Ami nagyon izgalmasnak tűnik, az a Hulmán, ez egy cerkófélék rokonsági körébe tartozó, nagyon mozgékony, nagyon izgalmas majomfaj, de lesznek például nagyon szép látványnyújtó bali seregélyek is, ők ugye a Bali szigetén honosak, és ez egy ritkulóban lévő fenyegetett állatfajta, természetvédelmi szempontból is fontos az ő tartásuk, bemutatásuk, és hát még számos egyéb fajjal, állatfajjal is készülünk ebben a térben. Lesz még meglepetés, amit most még nem mondhatok el, de hát ez is az állatkertnek a ilyen természettudományos ismeretterjesztés, élményszerű természettudományos ismeretterjesztés körébe tartozik, és hát magát ezt a trópusi, szubtrópusi közeget is majd egy csomó mindent teszi még hangulatosabbá, többek közt egy több mint 14 méter magasról lezuduló vízesés is lesz ebben a városi oázisban. Tehát ez egy nagyon izgalmas látnivaló lesz, és ugye ez egy jelentős előrelépés a magának a Biodóm fejlesztésnek a megvalósításában, hiszen ugye az elmúlt években azért már ott több időszakos programot, dinókiállítást, fényművészeti tárlatot, Lampion Fesztivált és másféléket tartottunk igazából, és ezeket a Biodómmal kapcsolatos programokat azért több mint 2 év alatt olyan 311 000 ember kereste föl, tehát azért az éves látogatottság már eddig is ezeken az ideiglenes programokon is annyi volt, amit egy közepes magyar állatkert éves látogatottságként megirigyelhetne. De most ugye az újabb lépés ezzel a városi, ennek a városi oázisnak a megnyitásával, hogy a Biodómnak legalábbis ez a része, ez egy állandó látnivalóként, plusz látnivalóként hagyjuk.
0: Zoli, természetesen az állatkert 160. születésnapjához semmi nem mérhető, de hogy közben azért nálatok rendszeresen vannak ünnepek, például minden állat születése az, ugyanígy ünneplitek őket akkor is, ha nevet kapnak, a névadási ünnepség, és még számos alkalmat is találtok erre, de hogy közben mégiscsak ünnep, azt hiszem ott lenni egyáltalán, velük lenni, köztük lenni, gondoskodni róluk, és a barátjuk, a társuk lenni.
1: Hát, hogy klasszikusokat idézünk, azt is lehetne mondani, hogy minden nap karácsony és minden éjszaka szilveszter. Tehát mindig van oda az ünneplésre. De igazából az a fontos, hogy ebből az érzésből minél többet átadhassunk a közönségnek. Tehát mondjuk egy család számára, hogyha eljönnek az állatkertbe együtt, az azért mi reméljük, hogy ünnepnapnak számít, és nagyon jól érzik magukat. Mi azt szoktuk mondani, hogy az állatkert a legjobb családi program, és nagyon izgalmas, hogy ugye itt minden korosztály megtalálja a maga számítását, a neki való élményeket, és ezért nagyon alkalmas az állatkert arra, hogy akár nagy családok, három generáció eljöjjön együtt az állatkedvés közös értékes, tartalmas szabadidőt töltsön el itt együtt, és ez még hozzátartozik, hogy a mi állatkertünk már olyan régóta létezik, hát pont erről is beszéltünk, hogy idén vagyunk 160 évesek, hogy amikor egy család vagy egy nagy család eljön hozzánk látogatóba, akkor szinte mindig előkerülnek a szülőknek, mert nagyszülőknek az állatkerthez kötődő gyermekkori emlékei, sőt talán még olyan történetek is, amelyek ma már nem is élő korábban ilyen családtagokkal estek meg az állatkerti látogatás során, és aztán a családi legendáriumnak a részévé váltak. Úgyhogy ilyet is tud az állatkert, nem csak természetközeli szabadidős kikapcsolódást biztosít, nem csak egy jó családi program, meg hát persze oktató, ismeretterjesztő szerepe is van az állatkertben a természetvédelmi funkcióin túl, hanem hát tulajdonképpen arra is alkalmat ad, hogy családok közösen hát értékes időt töltsenek együtt, és egyfajta ilyen generációs hidak is épüljenek azok között, a generációk között is, akik ma léteznek egy nagy családban, de esetleg olyan generációk között is a történetek nyomán, akik ma már nincsenek között.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Zoli. Sok látogatót kívánok az állatkertbe.
1: Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel várunk.
0: Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
1: Játszanak a Klasszik Rádió 92.1-el, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a ragyogó napsütést, eső nem lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnöke a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. Ha a másik három résztvevő egyetért a felvetéssel, a találkozóra várják az osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. Magyar Péter a további együttműködő partnerek között említette Horvátországot, Romániát, Szlovéniát és a Nyugat-Balkán államait. A Fidesz frakció vezetője szerint nyugodtan nevezhető Lex Orbánnak a Tisza párt képviselői által benyújtott alkotmánymódosító javaslat, amely 8 évben korlátozná a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Gulyás Gergely erről a Facebook oldalára felkerült videóban beszélt. A volt miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, önmagában a visszamenőleges hatály azt üzeni, hogy idézem, senki nincs biztonságban, hiszen ha alkotmányozni lehet visszamenőleges hatállyal, akkor bármit meg lehet tenni, akkor bárkitől bármit el lehet venni. Szerinte az alaptörvény módosítását kezdeményező kezdeményezés érinti a migrációt is, ugyanis, mint fogalmaz, ha a Tisza párt a szuverenitás védelmi hivatalt akarná megszüntetni, azt egy mondat törlésével elérhetné. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Délalföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés. Hatására levegőhöz jut az ágazat. Hozzátette, hogy az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árréstopot is ki kell vezetni. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja. Hangsúlyozták, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozók közül 5-en megsérültek. Egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a harmadik emeletről az alaksorig zuhant. A berendezést a karbantartásáért felelős cég tegnap újította fel, a többi között kicserélték a felvonó kábeleket. A baleset okait szakértők vizsgálják. Végül az időjárásról. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a ragyogó napsütést, eső nem lesz. 25 fok körüli koranyárias idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a Hűvösvölgyi úton a Szerb-Antal utcánál. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól és a Margit hídtól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben a Tímár utcában, a Pacsirtemező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpest

0: A Megyeri úton a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelőhelyet alakítanak ki. A 12. kerületben a Márvány utcában a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Jó estét kívánok, május 21-én. 5 éves a Mesélő Budapest. Újabb különleges városi sétával ünnepel a népszerű rádióműsor. 2026-ban ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Mesélő Budapest rádióműsor, amely a Klasszik Rádió és a Jazzy Rádió hullámhosszán évek óta kalauzolja hallgatóit a főváros rejtett történetei között. A műsor két házigazdája, Tittel Kinga és Szerémi Nóra, ez alkalomból egy újabb, különleges programmal kedveskedik a közönségnek. A jubileumhoz kapcsolódóan eddig két mesélő sétát már tartottak, 2026. március 28-án és április 24-én, és akkor most jön a lényeg, most május 29-én pénteken egy különleges zenélő Budapest sétára hívják a hallgatókat. 16 és 18 óra között a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel valósul meg ez a séta. A záróakkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével, a részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni május 25-én 16 óráig lehet a következő címen: mesélőbudapest@jazzy.hu. Most pedig következik a mai játékkérdés. A tavalyi év egyik nagy zenei sikere volt Cartellieri operája Budapesten. Bocsánat, nem ez, ez a tegnapi. Következik akkor a mai. A Stabat Mater egy középkori latin himnusz, amely évszázadok óta inspirálja a világ legnagyobb zeneszerzőit is. Mit ábrázol a jelenet, amely a komponált művekben megelevenedik? A. A pásztorok imádását a jászolnál, B. Az utolsó vacsora titokzatos pillanatát, C. A keresztfa alatt álló fia halálát gyászoló anyát. A megfejtéseket mai félig várjuk a következő címre: játék@klasszikradio.hu. Minden nap kisorsolunk egy páros jegyet a Haydnaum Régi Zenei Központ által szervezett egyházzenei koncertekre. A koncerteket május 29-én és 31-én tartják Budapesten. Sok sikert kívánunk! Most pedig Locatelli Dédur Koncerto Grossójának első tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Visegrád különleges közösségi és kulturális eseménynek ad otthont szombattól hétfőig. Pünköskor rendezik meg ugyanis a Florentina kert ünnepet a visegrádi rendezvénytéren. A háromnapos program a virágok, a kert kultúra és a közös ünneplés jegyében várja az érdeklődőket, de ennél azért több információra van szükségünk, ezért felhívtam Ispán Mártát, a Visegrádi Rózsák Egyesület elnökét, mely egyesület szervezi, rendezi a rendezvényt, így aztán Márta a rendezvény főszervezője. Kezit csókolom.
2: Üdvözlöm. Május 23-tól 25-éig szervezzük ezt a rendezvényt. Ugye minden évben akkor kerül rendezésre ez az ünnepség, amikor nyílnak a rózsák. És most pont egybeesik Pünkösddel, de meglátjuk jövőre, hogy hogyan nyílnak, mindig az időjárástól függ. Ugye vannak futórózsák, vannak történelmi rózsák, vannak rambler rózsák elültetve Visegrádon, és mindegyiknek más a nyílási ideje. A rendezvényről azt kell tudni, hogy várunk virágárusokat, leginkább rózsákat fogunk kínálni, bemutatni az ideérkezőknek. Most nagyon nagy divat a fás, tehát fára nevelt rózsák. Nagyon szeretjük, ugye mi itt Visegrádon a futórózsákat. Hogyha valaki kinéz a településünkön egy szép futórózsát, egy Florentina rózsát, ugye, mert az a rendezvényünk névadója, azt is esetleg meg tudja vásárolni a rendezvénytéren. Lesznek bokorrózsáink, a szakemberek, a kertészeink, kertészmérnökök el tudják mondani, hogyan kell gondozni, tudnak a kérdéseikre választ adni, hogyha megtámadják betegségek, vagy esetleg kártevők az ide látogatók rózsái. Tehát minden a rózsa körül fog forogni. Lesz ugye bazsarózsa is, mert pünköskor a fő virágzása van a bazsarózsáknak, a pünkösdi rózsáknak, és egy nagyon kedves termesztő is érkezik, hoz fásszáru bazsarózsákat, hoz úgynevezett félig fás, félig lágyszáru bazsarózsákat, ezeket úgy hívjuk, hogy itoh bazsarózsák, és hoz lágyszáru bazsarózsákat, aminek most van a szezonja.
1: Rózsa, de azért van ott más is. Például azt írják a sajtóközleményben, hogy a kiemelt esemény az a vasárnap délelőtti Florentina ünnepi menet lesz. Ki vonul, hova vonul, miért vonul?
2: Igen, első alkalommal szervezzük ezt a menetet, amelyik Visegrád főutcáján megy végig. Azt kell tudni az egyesületünkről, hogy 5 évvel ezelőtt, hát bevallom, hogy ilyen önszorgalomból elkezdtem rózsákat ültetni közterületekre, illetve magánembereknek adtam futórózsákat, hogy ültessék el közel a kerítéshez. Mára ezek a rózsák már kiomlanak a járdára, az utcára, mivel ugye mindig futórózsákra beszélünk, és a menet arra fog vonulni, amerre nyílnak ezek a magánkertekben elültetett futórózsák, és így a menetre meghívtam Dunakanyar településeinek a delegáltjait, szervezeteket, kertbarát egyesületeket, vagy tánccsoportokat. Piliszent Lászlóról jönnek a Tóth asszonyok, akik remélem, bízom benne, dalolni fognak. És így kezdetét veszi egy nagyon szép, nagyon kedves, közös dunakanyari ünnep. Mindenkit kértem, hogy hozzon egy csokor vagy egy szál virágot, és a menet végén ezeket a virágokat, ugye mégis rózsáról, virágokról szól ez az ünnep, egy közös installációba fogjuk behelyezni, és ez lesz egy ilyen közös ünnepi jelképe az egész rendezvénynek.
1: Hát akkor, kedves hallgatók, Azt hiszem, a rózsa az a növény, amivel minden probléma elsimítható, például mondjuk egy házasságon, egy kapcsolaton belül, de a rózsa amúgy is minden állapotában szép, és bár nincsen rózsa tövis nélkül, de ezúttal a tövis kimaradt, csupa jó emlék vár önökre, ha ellátogatnak a hétvégén Visegrádra, Florentina kertünnepre, amely tehát egész hétvégén lesz, szombattól hétfőig. További információkat találnak a visegrád.hu oldalon is például, de a lényeg, hogy az egész Florentina kertünnep családbarát, lehet menni természetesen a gyerekekkel. A zene sem marad ki, a gasztronómia sem, de a Florentina kertünnep központjában természetesen a gyönyörű rózsák állnak. Köszönöm szépen Ispán Mártának, a Visegrádi Rózsák Egyesület elnökének, a rendezvény főszervezőjének, hogy mindezekre felhívta a figyelmünket. Úgy néztem, az időjárás is az önök pártján lesz a hétvégén, úgyhogy sok sikert kívánok, köszönöm szépen.
2: Viszont hallásra.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydnneum Egyház zenei koncerteken. Jövő pénteken az egyetemi templomba zenei ritkaságok felfedezésére hívják az érdeklődőket. Antonio Casimir Cartellieri, olasz-lengyel komponista fiatalon, mindössze 35 évesen hunyt el. Pályája mégis Berlintől Bécsen át Prágáig ívelt. Zenéje a klasszikus kor operai dallamosságát, a liturgikus műfajok mélységével ötvözi. Hosszú időre feledésbe merült művei Apo Häkkinen, a világhírű finn karmester és csembalista kutatásainak köszönhetően kelnek új életre. Jakub Járiba Stabat Matere, a cseh klasszikus zene egyik rejtett gyöngyszeme is felcsendül majd. Häkkinenhez és a világhírű helsinki barokk zenekarhoz a Pörszül kórus és kiváló nemzetközi szólisták csatlakoznak. Jövő vasárnap szintén az egyetemi templomban a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye, a megváltó Hét utolsó szava a keresztfán, a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy sziklatemplom különleges nagypénteki szertartására született. Eredeti zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható. Most ez kerül majd sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 Galéria legújabb, Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható. Jó szórakozást kívánunk!
1: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a mesélőbudapest@klasszikradio.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
3: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset történt a Hűvösvölgyi úton a Szerb-Antal utcánál. Erős a forgalom a budai alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a pesti alsórakparton az Erzsébet hídtól és a Margit hídtól a Lánchídig. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn szakaszonként és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körút és a Dózsa-György út között rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben, a Tímár utcában, a Pacsirtamező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Újpesten a Megyeri úton, a Külső Szilágyi útnál lezárták a félútpályát, mert új gyalogos átkelő helyet alakítanak ki. A 12. kerületben, a Márvány utcában, a Győri útnál lezárták a félútpályát átépítés miatt. Lezárták a 13. kerületben a Visegrádi utcát, a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember fog ide mellénk ülni. Kicsit sokat megyünk vissza az időben, 555 évet, hiszen ekkor született Ajtósi Dürer. Most ugye az Ajtósi Dürer sor az, ami emlékeztet minket rá, de biztos vagyok benne, hogy sok minden más is még, és hát nagyon érdekes megismerni az ő történetét. Ki is volt Ajtósi Dürer?
2: Valóban 1471. május 21-én született Ajtósi vagy Albrecht Dürer, mert hogy hivatalosan ez az ő neve, ugye volt egy időszak a magyar nyelvművelésnek, amikor nagyon sok nevet átfordítottak, így lett nekünk Jules Verne-ből Verne Gyula, Mai Károly, és ekkor lett, vagy így lett ő is Ajtósi Dürer, de hivatalos neve Albrecht Dürer, világhírű bajor reneszánsz festőről van szó, akinek magyar gyökerei voltak, ugyanis édesapja, idősebb Albrecht Dürer, Ajtósi Adalbert aranyműves, Magyarországról, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki Nürnberg városába, és itt született meg aztán a később híressé vált fia. A magyar eredetet Nürnbergben is számon tartották, úgyhogy Dürer halálának 400. évfordulóján 1928-ban Budapesten járt szülővárosának nürnbergi küldöttsége. És a bajoroktól egy különös szobrot is kapott Budapest ajándékba, és ekkor a fővárosban ekkor nevezték el az utcát, az Ajtósi Dürer sort a festőművészről. Dürer művészi hitvallása szerint célja az élők képmásának megörökítése és Krisztus életének formába öntése volt, és ezt egész munkássága során szem előtt tartott. Eléggé ismert tény az, hogy Albrecht Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, ahogy mondtam korábban is, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki, és a származásukat a családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a Tür szó, ugye a német Tür szó ajtót jelent. És így lett az ajtó, tulajdonképpen a származási helye jelent meg a nevében, és ez így lett ő Ajtósi Dürer, Albrecht Dürer magyar megfelelője. Úgyhogy Dürer halálának 1928. évi 400 éves, mert ott a halálának volt a 400 éves jubileuma, a művész magyarországi származását ismét előtérbe állította, és ez nem csak itthon, de Nürnberg városában is nagy hangsúlyt kapott. Úgyhogy Nürnberg polgármestere Hermann Luppe személyesen részt vett a Budapesten és Gyulán tartott Dürer ünnepségeken, és Gyulán díszpolgárá is választották. Luppénak ez az 1928 magyarországi útja nem várt eredményeket hozott Nürnbergben, a következő években ugyanis magyar kulturális hetet rendeztek, és ennek megfelelően a nürnbergi magyar hetet még ebben az évben nürnbergi hét követte Budapesten. Úgyhogy az 1929 novemberében megrendezett esemény sorozat fontosságát jelzi, hogy a bajor városból 550 fős küldöttség érkezett Budapestre, Albrecht Dürer több alkotását is elhozták, többek között a Zsigmond magyar királyról és német-római császárról készült festményt.
1: Ki volt az, aki ekkor itt Magyarországon beszédet mondott?
2: Klebersberg Kuno mondott beszédet, egy Dürer személyét állított a középpontba, a családjának ismert történetéből szép jelképet alkotva, és ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Dürer nemzetség nevében és címerében ajtót visel, hiszen a régi hazájában itt Magyarországon is Ajtósi családnak hívták, ami németül Türt jelent, és a Dürerek címeréből az ajtó óriás kapu lett, mondta Klebersberg Kuno, amelyen átmost Nürnberg és Magyarország összekapcsolódik. Tehát ez az ajtó kapcsolta össze családnak az új és az óhazáját. Az 1928-29-es évek nürnbergi reneszánszának lett egy másik emléke is, ugye a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése is, ezt mondta te is, hogy erről ismerjük őt elsősorban. A közmunkák tanácsa döntött erről 1929 novemberében.
1: Az Ajtósi Dürer sor mellett ugye, amilyen nagyon ismert volt, ez a Dürer kert, amely ugye már megszűnt, de mi van ott most a helyén?
2: Egy lakó és irodaépület van, de azért sokan emlékszünk még arra, hogy volt bizony egy Dürer kert. És volt még egy másik közterület is, a 14. kerületi Ilka utca, amelyet ennek kapcsán átneveztek Nürnbergi utcává. Azonban ugye a II. Világháború után, a Nürnbergi per után már senki nem akart Nürnbergi utcában lakni, úgyhogy később 1951-ben az utca visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy mai napig is Ilka utca néven ismerjük.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Kaposi Dorka, a Deák 17 galéria igazgatója. 5 és 6 óra között pedig Hanga Zoltánnal beszélgettem, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével, növényekről, állatokról és kulturális programokról is szó volt. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést! Bálint Edina.

Költeleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. A terheket jelenleg csak néhány ország, köztük Svédország és Németország, illetve Hollandia viseli. A főtitkár azt javasolta, hogy minden tagállam határozzon meg egy kötelező minimumot az Ukrajnának szánt támogatásokra. De mivel az ötlet több nagy tagország heves ellenállásába ütközött, az előterjesztés végül levették a napirendről. Rutte szerint a vita ezzel együtt megindult a szervezeten belül, ami már önmagában pozitív lépés. A nukleáris fegyverek alkalmazása csak az Oroszország és Fehér-Oroszország nemzetbiztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér-Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balatonlellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz. Még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondy Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország közepesen városiasodott ország. A népesség közel kétharmada városokban él, és a városi lakosság majd 40%-a él Budapesten. De természetesen még ennél is több embert köt a fővároshoz mindennapi munkája. Az ország legnépesebb városai a 2001-es népszámlálás szerint Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, Nyíregyháza, Kecskemét és Székesfehérvár. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A II. Világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92 egyen minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92 egyen.
1: A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják a napsütést, eső nem lesz. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A dunántúli aszbesztszennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölt a Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. Noteri Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőtt képzésért felelős új államtitkár. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a közösségi oldalán jelentette be a döntést. Kiemelte, az új vezető 30 éves gazdasági és oktatási tapasztalattal rendelkezik, és jól ismeri mind az iskolát, mind a vállalkozások világát. Noteri Zsuzsanna közölte, célja a diákok nagyobb bevonása, a tanárok módszertani támogatása, valamint a gazdaság valós igényeihez igazodó, stabil szakképzési rendszer erősítése. Sok NATO tagállam nem költ eleget Ukrajna támogatására, jelentette ki a Katonai Szövetség főtitkára. Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján figyelmeztetett. A segélyek eloszlása nem igazságos. Főtitkára Mark Rutte svédországi sajtótájékoztatóján

biztonságának biztosítását szolgáló rendkívüli, végső intézkedés lehet, jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Fehér Orosz hivatali partnerével, Alekszandr Lukasenkával folytatott megbeszélésén. A két vezető abból az alkalomból tartott videokonferenciát, hogy az orosz és a belorusz hadsereg először rendezett közös hadgyakorlatot a hadászati és taktikai nukleáris erők irányítása terén. Szlovénia az év végéig meghosszabbította a határellenőrzést a horvát és a magyar határon. A ljubljanai kormány az instabil nemzetközi biztonsági helyzettel, az illegális migrációval és a terror veszéllyel indokolta a döntést. Az ellenőrzést még 2023. októberében vezették be a közel-keleti konfliktusok miatt. A szlovén kormány szerint az intézkedés addig marad érvényben, amíg a biztonsági helyzet nem javul. Itthon erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Felkészült arra, hogy stabil maradjon a közbiztonsági helyzet az érintett vármegyékben. Hangzott el a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó értekezletét követő sajtótájékoztatón Balaton Lellén. Molnár Gábor, Somogy vármegye rendőrfőkapitánya, az érintett vármegyék rendőri munkáját összehangoló június 1-e és szeptember 15-e között működő bizottság soros elnökeként azt mondta, fontos a koordináció és az információ áramlás, mert a bűnözés nem ismeri sem az ország, sem a vármegye határokat. Holnap csak fátyol és gomoly felhők zavarják majd a napsütést, eső nem lesz. Még élénk lehet a légmozgás, 25 fok körüli koranyárias időre számíthatunk. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tán Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő, kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 ezer négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert.

0: mert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítást Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni víz alatti múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Lények a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tovább melegszik az idő. Kinevezték a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkárt. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22 000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, hogy ne tartsák be az új előírásokat. Nadera Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csaknem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén, jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. A nemek közötti egyenlőségért felelős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alap Alapítvány és partnerei szerint a nők helyzetének intézményes képviselete az Európai Unió legtöbb tagállamában alapvető demokratikus intézmény. A nyílt levél aláírói szerint a nőket érő erőszak és strukturális egyenlőtlenségek kezelése nem csak társadalmi, hanem gazdasági kérdés is. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita és a volt miniszterelnöki kabinettiroda épülete. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkarmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Erős balatoni szezonra számít a rendőrség és felkészült arra, hogy nyáron is stabil maradjon a közbiztonság a Balaton és a Velencei tó térségében. A június 1-e és szeptember 15-e között működő Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság a négy érintett vármegye rendőri munkáját hangolja össze. A rendőrség idén is lovas, kerékpáros és kutyás járőrökkel, valamint megerősített vízirendészeti jelenléttel biztosítja a turisztikai térségek biztonságát. Koranyárias időre készülhetünk a hétvégén, pénteken is sok lesz a napsütés, záporokra, zivatarokra, inkább csak a középső ország részben számíthatunk. Hajnalban 11-17, napközben 23-28 fok várható, pünköstkor akár 30-32 fok is lehet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Garai tér Budapest egyik jellegzetes tere a 7. kerületben, a Keleti pályaudvar és a Városliget közelében. A piacot 1931-ben nyitották meg. Épületét Szabó Jenő építész tervei alapján emelték. Az 1970-es évek elején némileg korszerűsítették, a Garai utca felüli oldalon a kor szokásaihoz képest nagy, ABC jellegű üzletet alakítottak ki. Az épület az évek során eléggé rossz állapotba került, ezért a kerület képviselőtestülete 2003. december 31-ével bezáratta, majd le is bontották. Az új piac tervezésekor elsődleges szempont volt, hogy a korábbi funkcióját megtartva, de ugyanakkor a 21. század követelményeinek is megfeleljen az épület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást. Legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített. Halála előtt a szobrász viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.